0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я на 102.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosta 2. Biodin FM.

0: Otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Pősze Roland, a Mátyfalvai és a Verbőc Feketepataki Görögkatolikus egyházak áldozópapjának gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Певсе Роланда, греко-католицького священника, сіл Матієво, Вербовець та Чорний потік.
3: Kedves testvérek, hallgassuk meg Márk evangéliumának 6. fejezetéből a 14-től a 30. versekig terjedő szakaszt. Abban az időben Herodes király is hallott Jézusról, hiszen messze elterjedt nevének híre. Azt mondta a keresztelő János támad fel a halálból, azért van benne a csodatevő erő. Voltak, akik azt állították, hogy Illés, ismét mások azt mondták, hogy próféta, olyan, mint egy a próféták közül. Herodes ezek hallatára így szólt magában, ez János, akit lefejeztettem, ő támad fel a halottak közül. Ugyanis maga Herodes adott parancsot, és elfogadta Jánost, és megkötözve börtönbe vetette testvérének Fülöpnek a felesége Heródiás miatt, mivel feleségül vette őt. János ugyanis megmondta Heródesnek, nem szabad testvéred feleségével élned. Emiatt Heródiás megharagodott rá, és meg akarta öletni, de nem tudta. Heródes ugyanis félt Jánostól. Tudta, hogy igazi szent ember, ezért védelmezte. Amikor hallgatta őt, nagyon zavarba jött, de azért szívesen hallgatta. Végül eljött a kedvező alkalom, amikor születésnapján Heródes lakomát rendezett főembereinek, ezredeseinek és Galilea előkelőinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes és vendégei előtt nagy tetszés aratott. A király így szólt a leányhoz, kérd tőlem, amit akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki, bármit kérsz, megadom, akár országon felét is. Az kiment, és megkérdezte anyját, mit kérjek? Azt válaszolta, keresztelő János fejét. Visszasietett a királyhoz, és előadta kérését. Azt akarom, hogy azonnal add nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király igen szomorú lett, de az esküre és a vendégekre való tekintettel nem akarta elutasítani. Azonnyomban küldte a hóhért és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Azt pedig elmenvén lefejezte a börtönben. Elhozta a fejét egy tálon és odaadta a leánynak, a leány pedig átadta anyjának. Amikor tanítványai meghallották, eljöttek, a holttestet elvitték és sírboltba helyezték. Aztán az apostolok Jézushoz gyűltek és beszámoltak róla, mi mindent tettek is. Tanítottak. Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádió hallgatók, ehhez a szentírási szakaszhoz, az Efezusi Levél 6. fejezetének 6. versét szeretném még felolvasni. Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát. Minden ember életében vannak helyzetek, szituációk, amelyekkel nehezen birkózunk meg. Nagy erőfeszítéseket igényel, hogy átlendüljünk egy-egy előttünk álló kihíváson, és ledöntsük az előttünk toljosuló falat, a problémákkal teli akadályt. Ilyen nehezen megy Isten akaratának megértése és elfogadása is. Sokszor és sokan azon az állásponton véleményen vannak, hogy Isten akaratát elfogadni elég csak az egyházi vezetőknek, a diakónusnak, a papnak, a püspöknek, az egyházhoz közel álló személyeknek, az egyháztanástagoknak, presbitereknek, a rózsafüzér társulat tagjainak és az idős, nyugdíjas embereknek, mert ők ezt vállalták, nekik már van erre idejük. Ezzel az érveléssel évekig is elhúzhatjuk a felelősségvállalást, amely meghatározza tetteinket, cselekedeteinket. Kifogásokat keresünk, és másokra hárítjuk a bennünket érintő feladatok elvégzését. Ennek az áldozatos szerepvállalásnak életünk minden időszakában megvan a következménye. Amikor időben észrevesszük és rádöbbenünk, hogy helyettünk senki sem fogja megtenni és elvégezni a feladatot, vagy megoldani a problémát, akkor vagy eltávolodunk az emberektől és az Istentől, és még inkább bezárkózunk saját kis világunkban, vagy rájövünk arra, hogy egyedül nekünk kell a tettek mezeire lépni. Isten azonban a szeretetének az indítatása képessé tesz felismerni, hogy nem vagyunk egyedül, és Isten mindig velünk van. Ott van mellettünk még a nehéz élethelyzetekben is. Amikor Isten megérint bennünket az evangélium tanításán keresztül, akkor átérezzük, hogy már nem lehetek az, aki azelőtt voltam, nem élhetek úgy, ahogyan eddig éltem. Isten megértette velem, hogy többre vagyok hivatott, és az ő útján kell járnom. Ebben le kell tudnom küzdeni a bennem levő félelmet és gátlást, hogy mindenre képes legyek abban, aki engem erőssé tesz. Olvassuk a Filippi levél 4. fejezetének 13. versében. Azonban tudjuk, hogy ez a szentpáli tanítás nem arról szól, hogy most már bármilyen célomat elérem az életemben, hanem arról, hogy Krisztusban megerősödve képes vagyok bármilyen nehéz helyzettel megbirkózni, és semmi nem lesz számomra akadály vagy lehetetlen. Ahogy a római levél 10. fejezetének 1. 4 versében olvassuk, testvérek, szívemből kívánom és könyörgök Istenhez az üdvösségükért, mert tanúságot teszek mellettük, hogy megvan bennük a buzgóság Istenért, de ez a nem ismerők buzgósága. Nem ismerték el ugyanis az Istentől való megigazulást, s a magukét igyekeztek helyébe állítani. Nem vetették alá magukat az Istentől való megigazulásnak, pedig Krisztus a törvény végcélja mindenkinek a megigazulására, aki hisz. Tehát kedves testvérek, Isten akaratának elfogadására válaszom a tetteim. Minden embernek, kivétel nélkül. De kedves testvérek, mi az, ami lelkesít? Mi az, ami jól érzéssel tölti el az életemet? Hogyan tudom elfogadni Istennek az akaratát? Nelson Mandeláról mondják, aki Dél-Afrikában is, a világban is ismert ember volt, aki szerette volna felszabadítani a népét a szolgasságból, és ezért vállalta, hogy 27 évet ül a börtönben. Elfogadta Isten akaratát, hogy valamit hozzá te adjon népe szabadságához, az életével. És több személy is volt a történelemben, akik elfogadták Isten akaratát, és vele éltek. Teréz anya, aki visszaadta az embereknek a méltóságukat. Másik Szent János Pál pápa, aki megbocsátott az embereknek, tanította az egész világot. És ott van keresztelő Szent János, aki védelmezte és hirdette az igazságot. Az ünnepi kontákunkban ezt imádkozzuk. Keresztelő Szent János fejevételének az ünnepén. Dicsőség teljes az igaznak emléke, néked pedig elégséges, ó Krisztus előhírnöke, az Úr bizonyságtétele. Ki megjelentél, mint valódi kitűnő próféta, és méltónak találtattál a Jordán habjaiban megkeresztelni az üdvözítőt. Ezek folytán az igazságért vértanúságot szenvedvén, a testileg megjelent Istent a pokolban levőknek is hirdetted, ki megszabadította a világot a bűntől, és ajándékozott nekünk nagy kegyelmet. Keresztelő Szent János tanúsága az igazságért való küzdelem és harc eredménye. János nem megalkuló módon cselekszik, még a király jelenlétében sem, hanem Isten akaratának igazságáért harcol. Nem a világi hatalom érdekeit képviseli, nem mások szekerét tolja, hanem az örökkévaló Isten törvényeinek betartására figyelmeztet. János életét ismerve a központi gondolata következő lehet. Harcolj az igazságért, és az igazság Istenem harcolni fog érted. Az egyik történetben olvastam, hogy volt egy kis egér egy gazdának a házában, és egyszer csak kinézett a kis egérjukból, és nézi a gazdát és a gazdasszonyt, amint egy csomagot bont föl. Elszörnyűködve látja, hogy egérfogó van benne. Kiszalad az udvarra, és kiabál, egérfogó, egérfogó. A tyúk ránéz, és azt mondja, tudom, hogy nagyon félsz, de nekem nincs mitől félnem. Az egér a disznóhoz szalad, a disznó röfög egy kicsit, és azt mondja, sajnálom, ez rám nem vonatkozik, de imádkozni fogok érted. Az egér a tehénhez menekül, a tehén elbőgi magát, egérke, nagyon sajnálom, de nem az én bőrömről van szó. És az egér lehajtott fejjel tér haza. Még azon az éjszakán a házban nagy zajjal lecsapódott az egérfogó. A gazdasszony sietett megnézni, mit fogott az egérfogó. A sötétben nem vette észre, hogy mérges kígyó esett a csapdába, és az állat megmarta a lábát. A gazda bevitte a kórházba a feleségét, nem sokára hazaengedték, de még mindig lázas volt. A férfi tyúkot vágott és erőleves készített az asszonynak. De szenvedése nem múlt el. Jöttek a barátok, egész nap csak ápolták, gondoskodtak róla. A gazda disznót vágott, hogy legyen mit enni, de semmi sem segített, az asszony meghalt. A temetése sokan eljöttek. A gazda tehenet vágott, hogy legyen elég ennivaló a halotti toron. Az egész szomorúan nézte végig a halotti tort. Ha megtudod, hogy valakinek problémája van, és azt gondolod, hogy ez téged nem érint, gondolkodj el. Mindannyian ugyanazon az úton haladunk, amelynek neve élet. Minden ember és minden esemény az élet képzeletbeli szőttesének egy-egy fonala. Kedves rádióhallgatók, Krisztusban kedves testvérek! Az igazságszolgáltatás krisztusi követőjé kell válnunk a mai világban, akik nem világi hatalomban bízva jutnak győzelemre, hanem Krisztusba vetett hitük által. Ezt teszi a világot, és az embereket szerethetővé és elfogadhatóvá. Álljon előttünk keresztelő Szent János próféta, az előhírnök példája, ismerjük fel életünk meghozott döntéseiben, hogy mi az Isten igazságossága, és harcoljunk is érte. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Pősze Roland, a mágyfalvai és a Verbőz feketepataki görögkatolikus egyházközség áldozópapjának gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почули роздуми Певсе Роланда, греко-католицького священника, сіл Матієво, Вербовець та Чорний потік. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
6: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Hernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк іш békesség Істентől, ами меннєї Атянктól іш аз Ур Єзус Крістустól, а Сентлелек Істен közösségében. Ámen. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád a mai reggelen is, és megvallhatjuk, hogy Te irgalmas és jóságos Urunk vagy. Úgy szólíthatunk, hogy kegyelmes mennyei Atyánk, hozzád kiálthatunk, és megtapasztalhatjuk, hogy Te vagy az, aki irgalmat gyakorolsz, kiárasztod ránk a Te áldásodat, betakarsz a Te gondviseléseddel, elrejtesz a világnak sokféle igazságtalanságai elől, hogy sok mindenben megtapasztalhatjuk azt, Urunk, hogy ha Te vezeted a mi lépteinket, ha ráállunk arra az útra, amelyet Te szánsz nekünk, akkor ott vannak a Te áldásaid, ott van a Te vigasztalásod, a Te vezetésed. És szeretnénk így tenni a Te kezedbe a mi életünket, és így tenni a Te kezedbe a mai napunkat. Kérünk, hogy Te járj előttünk. Te legyél az, aki továbbra is vezetsz bennünket, aki megőrzöl, aki szólsz hozzánk. Kérjük a Te szavadat, a Te szavadnak minden jó téteményét, ajándékát, bátorítását és biztatását. Áraszt ki ránk a Te szent lelkedet, és kérünk, hogy add, hogy a Te igéd az eljusson a mi szívünkhöz, megszólítson bennünket, megérthessük, mi az, amit számunkra üzentél a mai napon. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Jakab levelének az 5. fejezetéből, a 13. verstől kezdődően a 20. versig terjedő részekből szeretném felolvasni. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. Jakab levelében az 5. fejezetben a 13. versről kezdődően a 20. versig így van megírva Isten igéje. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet vénéit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, és az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt a földön eső 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a téveigés útjáról, megmentette annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen az Úr házában, és Jakab levelének a végéhez értünk, és itt utolsó útmutatásként, tanításként az imádságnak az erejéről tanít bennünket az Isten igéje. Az imádság erejének a felismeréséről, a megtapasztalásáról, a buzdításról, a bátorításról, hogy minden körülményen között imádkozzunk. És amikor az imádságról van szó, úgy általában, vagy az imádság erejéről, akkor nagyon sok kételkedés veszi körül a világban élő embert, nagyon sok olyan vélemény, elgondolás van, hogy mennyire haszontalan ez. Sőt, talán olyat is tapasztaltunk, amikor valaki egyszerűen csak megmosolyogta azt, hogy imádság ugyan minek, miért, mi értelme van, mi haszna van mindennek, és nem veszik komolyan, nem tartják fontosnak az ima erejét, az ima áldását, az ima lehetőségét, hogy lehet imádságban az örökkévaló Isten elé állni. És nem is szeretnék ezekről az ellenvetésekről beszélni, mert mindannyian ismerjük, és nem is ez a fontos, és nem is ez az igének az üzenete, hogy azok, akik nem hisznek, akik nem tapasztalták meg, akiknek nincs erre nézve semmilyen látásuk, hogy azok mit gondolnak. Hanem abban akar tanítani ma az Isten igéje, hogy azok, akik az Isten gyermekei, azok, akik templomba járó istenfélő kegyes emberek, azok, akik olykor szoktak imádkozni, akik keresik az Isten igéjében az útmutatást a mindennapokhoz, azok, akik az életüket nem az Isten nélkül akarják élni, azok mit gondoljanak az imádságról? Azok hogyan álljanak az imádsághoz oda? Hogyan harcolják meg a harcaikat az ima harcterén? És talán nem is véletlen, hogy épp a mai reggelen egy olyan kedves élményben volt részem, hogy látni valakinek az örömét, amikor az imádságok meghallgattatnak. Amikor hosszú heteken, hónapokon keresztül a kitartó imádság meghozza a gyümölcsét. És ezek nagy dolgok. És ezt nem fogja megérteni senki más. Nem fogja látni, elhinni, tudomásul venni az, aki a világban van, az, aki nem akar az Istenről tudni, az, akinek nincs kapcsolata az Istennel, az, aki nem szenved és nincs mélységben, nem fogja érteni. Csak az, aki benne van, az, aki mindezt átéli, az, aki megtapasztalja. Hadd ezt méltessen rá bennünket újra az Isten igéje a mai reggelen, hogy vegyük komolyan, vegyük nagyon komolyan az imádságot és az imádságnak az erejét, az imádságnak a valóságát. Szenved valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséreteket. Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet vínét, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg a olajjal az Úr nevében. Imádkozni a szenvedésben, imádkozni az örömben, a megpróbáltatások közepette. És talán, ha az örömet vesszük, akkor láthatjuk azt, és megtapasztalhatjuk, hogy amíg tart a megpróbáltatás, sokkal könnyebben térdre kényszerít bennünket. Az Isten előtt az alázat, a könyörgés. Mint az, amikor már ott van az öröm. Amikor már kifogyunk minden lehetőségből, amikor már kicsorognak a kezeink közül, mint a homokszemek az ujjaink közül, kicsorognak minden eshetőségek, minden, amit emberileg megtehettem, akkor marad, nagyon sokaknak a számára akkor maradott, mint végső menedék az imádság. És ezt talán az örömben nem mindig így éljük meg, és lássuk meg azt is, hogy az Isten igéje egyáltalán nem szemrehányó. És amikor így a szenvedések, meg a nyomorúságok mélységében formálódik meg a szívünkben a fohászkodás, a kiáltás, akkor az Isten nem azt mondja, hogy eddig hol voltál, és eddig miért nem szóltál, hanem hogy azzal a reménységgel lehetünk, hogy így is meghallgat. Így is megnyitja az ő füleit. És biztat, és hadd biztasson ma bennünket az Isten igéje, hogy imádkozzatok. Szenvedésekben, örömökben imádkozzatok. Aki pedig örül, énekeljen dicséreteket, adjon hálát. És ezzel az énekléssel talán lehet, hogy sokféle módon nem állunk túl jól, és vannak hiányosságaink. De hadd biztassam az Isten igéje ebben is bennünket, hogy az Istennek kedves az, ahogyan te énekelsz. Kedves az, ahogy te hálaadásból fakadó énekszóval dicsőíted az Istent. Magadban, hangosan, dúdolva, úgy, ahogyan tudod, úgy, ahogyan az Isten amennyi képességet, készséget, tehetséget adott ebben számodra, az Isten előtt az kedves. Mert hálaadásból fakad, mert örömből fakad, és az Isten adja az örömöt. Adja az örömöt, hogy átélt az örömöt, és az, amivel mi ebből valamit vissza tudunk adni, valamit fel tudunk emelni tiszta kezekkel az Úr felé, az éneklésben való, dicséretekkel való megfogalmazása, annak, amit talán szavakban nem is tudunk sokszor kimondani, amit szavakban nem is lehet sokszor végig gondolni, megfogalmazni, megélni, ami csak úgy szétfeszíti az embernek a belső részét, a szívét, a lelkét, ami felemel, és oda akar vinni az Isten színe elé. És ott merjünk örülni. És merjünk ott örülni az örökkévaló Isten színe előtt. De azt gondolom, hogy mégiscsak a mélységekben tekintünk gyakrabban az égre. És a mélységekben keressük az Istent. Itt a betegséget emeli még ki az ige szakasz, mint nagy nyomorúságot. Hogy amikor betegek vannak, amikor betegségben van valaki, hordozza a betegségnek a súlyát, terhét, imádkozzék, sőt, abban biztat, hogy hívja oda magához az idősebb testvéreket, a gyülekezet véneit. Nehezen tudjuk sokszor kimondani, hogy imádkozzatok értem. És ebben is hadd tanítson és hadd józanítson ki bennünket az Isten igéje, hogy szükség van sokszor arra, hogy oda jöjjenek hitben előttünk járó, hitben idősebb testvérek, és közösen tudjuk a mi imánkat odavinni az örökkévaló Isten színe elé. Mert a közösség imaerejének, a közösség imaerejének még nagyobb a gyógyító ereje, még nagyobb a hatalma. És van itt még valami ebben a versben, amit még az ebből kifolyó gondolatokban, amit nem szabad homályban hagyni, amit nem szabad úgy letakarva túllépni rajta, mintha nem lenne ott. Mintha nem beszélne erről az Isten igéje, minthogyha nem tárná fel. A betegségnek, a szenvedésnek a mélységét, akkor, amikor azt mondja, hogy valljátok meg a bűneiteket. Amikor azt mondja, hogy az imádságban, amikor imádkoztok, amikor összegyülekeztek és közösen imádkoztok, amikor várod a megszabadítást, akkor sok bűnnek kell bocsánatot nyernie. És szeretném ezt nagyon őszintén mondani, hogy kikutathatatlan annak a valósága, hogy hogyan függ össze akár a szenvedés, vagy a betegség a bűnnel. De nyilvánvaló, hogy van összefüggés. És nem kell ezt kutatnunk oly módon, hogy pontosan patika mérlegen megtalálva, hogy melyik embernek az életében milyen bűnökért hogyan fog felelni, milyen szenvedése, milyen betegsége lesz. Nem, ez nem erről szól, és ez erről nem tanít bennünket az Isten igéje. De van összefüggés. Tehát azt sem mondjuk, hogy nincs. És azért, mert az, aki gaz emberként él ebben a világban, és vígan, ne gondoljuk azt, hogy nem fogja megtalálni az Isten a módját annak, hogy ráébressze saját életének nyomorúságára. És az, aki bár lehet, hogy a maga módján kegyes, istenfélő, istenkereső ember, mégis olyan sokszor találkozik, ütközik bele abba, hogy az ő életében mennyi nyomorúság van, mennyi szenvedés van, mennyi betegség van. Ma egyszerűen csak arról beszél az Isten igéje, hogy mindig van összefüggés. Mindig van valami, amit érdemes tudomásul vennünk, és amit nem szabad, nem komolyan vennünk. Ez pedig a bűnnek a valósága. Amikor a betegségről van szó, a szenvedésről van szó, és az imádságról van szó, amikor azt kérem, hogy szabadíts meg, ahogyan itt olvassuk, hogy megszabadítja a szenvedőt, ehhez hozzá fog tartozni az is, hogy el kell hangoznia a bűn beismerésének, a bűnök beismerésének. Meg kell valljátok a ti bűneiteket. És ebben is nagyon szépen tanít ma az Isten igéje. Még akkor is, amikor a közösségről van szó. Amikor azt mondja, hogy hívjátok oda a gyülekezet véneit. Ezt az egészet úgy egybetessenek látni, hogy amikor valaki beteg és szenved, és szüksége van az ima háttérre, szüksége van az ima megerősítő erejére, és mer nyitni, és mer összehívni embereket, már megszólítani embereket, hogy imádkozzatok értem. Ebben az imádságban, ebben a könyörgésben, ebben az alázatosságban ott kell, hogy legyen a bűnvallás. Hogy én ezt nem érdemlem meg. Azt, amit kérek, azt, amiért folyamodom az Istenhez, hogy gyógyíts meg, hogy vedd le rólam a terhet, hogy szabadíts meg, én ezt nem érdemlem meg, mert ott vannak a bűnök. És ott vannak a a terhei, amelyek jelen vannak. Sosem lesz olcsó, és sosem lesz könnyű az igazi imádság. Mert benne kell, hogy legyen a bűnnek nem csak a felismerése, nem csak az általános tudása, hogy mindannyian bűnösek vagyunk, hanem ott kell, hogy legyen a saját bűnömnek az ismerete is. Mert nem lehet az Isten elé úgy állni, hogy nem teszem le, hogy nem vallom meg, hogy nem engedem, hogy az Isten megtisztítson ezektől. Nem hagyom, hogy az Isten a bűnöket eltörölje. És nem tudom, érezzük-e, hogy mennyire felületesnek tűnik úgy az imádság, ha azt mondom, hogy Uram, gyógyíts meg, csak most az egyszer. De nem vallok, de nem vagyok őszinte. Csak azt, ami nekem kell, ami most szorít, ami most kényszerít, azt hallgass meg, azt add meg nekem, és kész, aztán megyek tovább az utamon. És ebben hadd figyelmeztessem meg az Isten igéje, hogy amikor úgy akarunk odaállni az Isten elé, magunkért is, másokért, hogy kérjük az Isten gyógyító kegyelmét, kérjük az Isten szabadítását, abban ott kell, hogy legyen a bűn. A bűnnek a megismerése, felismerése, a bűnnek a megvallása, és a könyörgés a bűnök bocsánatáért. Nagyon szép az a történet, amikor a négy barát elhozza a béna a beteget, és leengedik a tetőn keresztül, megbontják a tetőt, és leengedik Jézus elé, mert nem férhettek hozzá másképpen. És amikor Jézus látja az ő hitüket, akkor azt mondja ennek a bénának, hogy bízzál, fiam, megbocsátattak a te bűneid. Szó sincs még így gyógyításról, szó sincs még arról, hogy majd állj föl. A legfontosabbat, az elevenére tud rátapintani Krisztus, az elevenére tud rátapintani az Isten szent lelke a mi életünkben, akkor, amikor oda kerülünk az Isten színe elé. A legfontosabbtól akar megszabadítani. Bízzál, mert megszabadultál a bűnöktől, megbocsátattak a te bűneid. És ha ezt átéled, ha ez ott van a te szívedben, és szétfeszít téged, annak a valósága, hogy az Isten megbocsátott nekem. Az Isten szeret. Az Isten szeret. Akkor tudod hittel kérni azt, hogy Uram, gyógyíts meg. Uram, szabadíts meg a szenvedéstől. Uram, emelj föl engem, emelj föl őt. Akkor, amikor már szabad vagy, amikor már az Isten megszabadított, amikor már az Isten felemelt. Az Isten előtt állni mindig is komoly dolog. De erre biztat és erre bátorít bennünket az Isten igéje, hogy imádságban merjünk az Isten elé állni. Szenvedésekben, örömökben, betegségekben tudjunk és merjünk imádkozni és segítségül hívni az Isten nevét. Merjük kérni. Merjük kérni. Nagy-nagy alázattal, ahogyan a vasárnapi prédikációban el is hangzott a Kálnéani asszony részéről, az a mérhetetlen megaláztatása önmagának. Hogy igen, kutya vagyok, igen, nem érdemlem meg, nem jár nekem, csak adj egy pár morzsát, csak emelj föl. Őszintén elmondani, hogy kik vagyunk és milyenek vagyunk, és felelősséget vállalni másokért. Úgy tudni imádkozni másokért, hogy Uram, én arra sem vagyok méltó, hogy engem meghallgass. Arra sem vagyok méltó, hogy az én imáimat meghallgasd, és az én életemben jót eszkötölj. De én a másikért is kérlek. Magamért is, és a másikért is. És ezt csak az tudja átélni, csak azt tudja megcselekedni, aki megtapasztalja azt, mit jelent, amikor az Isten őt megigazítja. Amikor az Isten őt megigazítja. És úgy tessenek ezt hallani, úgy tessenek érteni azt, hogy nagy az ereje, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, mert Krisztus igazít meg. Krisztusban igazolunk meg, a bűnök bocsánata által igazolunk meg, a bűn eltörlése által igazolunk meg, és ennek nagy az ereje. Nem annak, hogy ki az, aki imádkozik, hanem hogy az úgy imádkozik, hogy tudja, hogy Krisztusban van, hogy Krisztus őt megerősítette, megtartotta. És Krisztus felezi el a bűnöket is. Itt az utolsó gondolat, amelyet Jakab még az olvasóinak a szívére akar helyezni, az a téveigés. vannak, akik eltévejednek. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy aki megtérítette egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak az lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Itt sem azt kell kihallanunk, hogy a személy, az ember az, aki elfedezi a bűnt, és ugyanis lehetne valakit visszatéríteni, megtéríteni, hanem úgy, hogy először megismertetni a bűnnek a valóságával, a tévejgés bűnének a valóságával, az önmagáról kialakított képnek a torzságával. Hiszen a tévejgés az azt jelenti, hogy letérek arról az útról, amilyen az Isten eddig vezetett. Letérek arról az útról, amit az Isten eddig feltárt előttem, megmutatott számomra. És azt mondom, hogy én jobban tudom. Magamra veszem, én ítélem meg, én teszek igazságot. Én látom helyesnek a magam útjait. És aki megtérít egy ilyen embert, azt mondja az ige, megmenti annak a lelkét a haláltól, és elfedeztetnek a bűnök, a tévejgésnek a bűnei, az elkövetett bűnök. És kedves testvérek, Jakab levelében a bűnök, a bűnöknek a bocsánata, a bűnök bocsánatának a lehetősége oly fényesen ragyog, mint az evangéliumoknak nagyon sok részében, mint az Isten igéjében, oly sokszor az előttünk van, szabad. Van lehetőségünk és szabadságunk ezzel együtt menni az Isten elé. És kérni az Istent, hogy szabadíts meg ezektől, tisztíts meg ezektől. És harcoljunk meg nap mint nap azért, hogy igaz emberként álljunk oda az Isten elé, és igaz emberként hangozzon el a mi ajkunkról az imádság. Magunkért, másokért, szenvedésekben, örömökben. Annak a bizonyosságában, hogy az Isten megváltott gyermeke vagyok, és Krisztusban megbocsátott nekem. És Krisztusban átélhetem, megtapasztalhatom az Isten oltalmát, gondviselését és szeretetét. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Áldunk és magasztalunk téged, örökké való Istenünk, mert jó vagy, mert szent vagy, mert tiéd minden hatalom, és mert kegyesen fordulsz hozzánk. Mert jó indulattal tekintesz a teremtett emberre, jó indulattal tekintesz ránk, gyermekeidre, akik keressük a te akaratodat. És köszönjük, Urunk, hogy te bíztatsz és bátorítasz bennünket arra, hogy te bűnöket megbocsátó Úr vagy, ha megvalljuk azokat és ha szakítunk azokkal. Így jövünk most te eléd, Urunk, és kérünk, hogy tisztíts meg bennünket. Te ismered a mi lelkünket, szívünknek mélységeit, ismered a mi bűneinket, sötét gondolatainkat, önzésünket. Kérünk, hogy a te lelked tisztítson meg, és a te lelked uralkodjon bennünk. És eléd jövünk, Urunk, sokféle imával, szenvedésekben, betegségekben, mélységekben. Kérünk, Urunk, hogy te tisztogass meg bennünket, és te tedd a mi imánkat igaz ember imájává. Jézus Krisztusért kérünk, hogy így hallgass meg a mi fohászainkat. Így imádkozunk egy asszonytestvérünkért, aki ma vizsgálatra megy, és te látod, Urunk, hogy mennyi félelem van az ő szívében, és mennyi aggódás van a családja részéről. Kérünk, Urunk, hogy te erősítsd meg őt, és a te áldásod, a te gondviselésed kísérje az ő útját, és erősítse meg őt a mindennapokban, a mindennapok küzdelmében. És Urunk, eléd hozzunk egy másik testvérünket, egy férfit, akit te visszahoztál a mélységből, a halál árnyékának völgyéből. Nagyok a te csodáid, és hatalmas a te munkálkodásod ebben a világban. És oly jó megtapasztalni azt, hogy a kitartó imádkozásnak, a hozzád való ragaszkodásnak milyen nagy hatalma van ebben a világban is, amelyik nem akar tőled tudni, amelyik el akar tőled fordulni, mely a maga útját keresi. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket imádkozni, egyszerűen, őszintén. Taníts bennünket odaállni nap, mint nap a te szentséges felséget színe elé, és kérni téged, hogy te légy jelen a mi életünkben. Te oltalmazz bennünket, te adj számunkra reménységet, vigasztalást, bátorítást. Kérünk, hogy így légy jelen továbbra is a te népednek, a te gyermekeidnek az életében. Hallgass meg a mi imáinkat, és te légy a mi segítségünkre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetített. Igét hirdetett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернігадюло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Csi Eszter, te kis, Viktória.
1: Több mint 100 csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát tegnap Oroszország, amelyek jelentős részét Kijev ellen irányította. A Sevcsenkészkéi kerületben egy drón az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia épületébe csapódott. 2 ember meghalt, 6 pedig megsérültek. Az orosz támadás egy egészségügyi központot is megrongált, ahol 7 sérültek meg. Kijevben szeptember 28-án összesen 24 ember szenvedett sérüléseket, köztük 3 gyermek. Múlt éjjel a fővárost ballisztikus rakétákkal támadták. A város több kerületében, nem lakóépületekben, közigazgatási és lakóépületekben is becsapódásokat és tüzeket rögzítettek, írja a korrespondent.net. Mindeközben Ukrajna arra kérte az Európai Uniót, hogy finanszírozza a sugárhajtású Shahed drónok elfogására alkalmas elfogó rakéták beszerzését, valamint a tagállamok saját készleteiből adjanak át bizonyos számú rakétát a Patriot légvédelmi rendszerekhez. A felhívásokat Jevhenyi Mara védelmi miniszter tegnap az EU külügyek tanácsának védelmi miniszterülésén fogalmazta meg. Erről Ukrajna védelmi minisztériuma számolt be.
0: Вчора Росія атакувала Україну понад сотнею ударних дронів, значну частину яких спрямували на Київ. У Шевченківському районі дрон влучив у будівлю Національної академії наук України. Загинули 2 людей, 6 дістали травм. Також російський удар пошкодив медичний центр, 7 людей постраждали. Загалом у Києві 28 вересня травм дістали 24 людини, серед яких 3 дітей. У ніч проти 29 вересня столицю атакували балістичними ракетами. Зафіксовано влучання та пожежі в нежитловій, адміністративній і житлових будівлях. У кількох районах міста, пише кореспондент.net. Додамо. Україна звернулася до Європейського Союзу із закликом профінансувати закупівлю перехоплювачів для реактивних шахедів та передати частину ракет для систем «Патріот» із власних запасів країн-членів. Із відповідними закликами міністр оборони Євген Хмара виступив вчора на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони. Про це повідомило Міністерство оборони України.
1: A kistérségekben és Ukrajna régióiban az 1-11. Osztályos tanulók étkeztetésének megszervezését vitatták meg a Párbeszéd a közösségek ellenevezésű találkozón, amelyet az Ukrajna elnöke mellett működő helyi és regionális önkormányzatok kongresszusának platformján tartottak. A megbeszéléshez csatlakozott Olena Zelenska ukrán First Lady, az elnöki hivatal, az illetékes minisztériumok, valamint az ország különböző közösségeinek képviselői. Egy független felmérés eredményei szerint a szülők többsége pozitívan értékeli, hogy az iskolások meleg ételt kapnak. A résztvevők hangsúlyozták, hogy az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás már gyermekkorban hozzájárul a megfelelő étkezési szokások kialakításához. A közösségek vezetői bemutatták az iskolai étkeztetés megszervezésével, valamint az étkezdék korszerűsítésével kapcsolatos tapasztalataikat és terveiket. A fő problémák között említették a szakácshiányt, a konyhai dolgozók bérezését, továbbá a felújítások és az új berendezések beszerzésének finanszírozását. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be hivatalos oldalán.
0: Питання організації харчування учнів перших 11 класів у громадах та регіонах України обговорили під час діалогу з громадами на платформі Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. До обговорення долучилися перша леді Олена Зеленська, представники Офісу президента, профільних міністерств та громад з усієї країни. За результатами незалежного опитування, більшість батьків позитивно оцінюють забезпечення школярів гарячими обідами. Учасники наголосили, що здорове та збалансоване харчування з дитинства допомагає формувати правильні харчові звички. Очільники громади представили напрацювання щодо організації харчування та модернізації харчоблоків. Серед проблем – нестача кухарів, рівень їхньої зарплати, а також фінансування ремонтів та оновлення обладнання. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Пілецький.
1: Megszüntetik az elektromos roller kölcsönzők engedélyeit Munkácson. Munkácson a Közlekedésbiztonsági Bizottság úgy döntött, hogy visszavonja az elektromos roller kölcsönző pontok elhelyezésére kiadott engedélyeket. Erről a helyi városi tanács számolt be. A döntés oka, hogy több esetben a rollereket járdákon és gyalogos övezetekben hagyták, akadályozva a gyalogosok közlekedését. Emellett a rollerezők közlekedési szabályokat is megszegtek. A döntéssel szeretnék rendezettebbé tenni a városi közterületek használatát, valamint növelni a gyalogosok és a közlekedés valamennyi résztvevőinek biztonságát. Az elektromos roller kölcsönzők működése egyre több vitát vált ki. Az Ungvári Városi Tanács honlapján már petíciót is regisztráltak, amelyben az ilyen kölcsönzők működésének betiltását követelik. Rádiónk megkeresésére Beregszász vezetősége jelezte, hogy jelenleg Beregszászban nincs önkormányzati engedéllyel rendelkező ilyen jellegű szolgáltatás.
0: У Мукачеві скасовують дозволи на прокат електросамокатів. Комісія з безпеки дорожнього руху Мукачева ухвалила рішення скасувати дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Про це повідомили у міській раді. Причиною стали випадки, коли самокати залишають на тротуарах і пішохідних зонах, перешкоджаючи руху людей, а також порушення правил дорожнього руху їхніми користувачами. Рішення має впорядкувати використання міського простору та підвищити безпеку пішоходів і всіх учасників дорожнього руху. Тема прокату електросамокатів викликає дедалі більше дискусій. На сайті Ужгородської міської ради зареєстрували петицію із вимогою заборонити роботу таких прокатів. Додамо, на наш запит у міській раді повідомили, що наразі в Берегові немає таких послуг, які здійснюються на підставі офіційного виданого дозволу від міської ради.
1: A Kárpátaljai megyei bérátömlesztő állomáson minden vércsoportból hiány van. Erről az egészségügyi intézmény Facebook oldalán számoltak be. Vért adni minden önkéntes adományozó hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 13 óra között tud. A Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomáson Ungváron, az Iváncsendi utca 15-ös szám alatt. Holnap Beregszázban is lesz lehetőség véradásra. A Beregkábel üzem helyszínén a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata fogadja a véradókat. Ukrajnában 18. életévét betöltött, legalább 50 kg testsúlyú személy adhat vért. Véradás előtt ellenőrzik a donor hemoglobin szintjét és általános egészségi állapotát. Az orvosi vizsgálatot követően a terapeuta dönti el, hogy az adott személy aznap adhat-e vért.
0: У Закарпатській обласній станції переливання крові – нестача крові всіх груп. Про це повідомили на сторінці медзакладу у Фейсбук. Здати кров можуть всі охочі в Закарпатській обласній станції переливання крові з понеділка до п'ятниці з 9 до 14 години за київським часом за адресою місто Ужгород, вулиця Івана Чеднея, 15. Також завтра здати кров буде можливість у Берегові, адже на базі приміщень заводу «Берегкабель» виїзною бригадою обласної станції переливання крові здійснюватиметься забір донорської крові. Нагадуємо, донор крові в Україні може бути людина віком від 18 років, яка важить не менше 50 кілограм. Перед кроводачею донору перевірять рівень гемоглобіну та загальний стан здоров'я. Після огляду лікар-терапевт визначає, чи може людина стати донором цього дня.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma is sok napsütésben лес részünk. A levegő hőmérséklete akár 23 fokig is felmelegedhet. Kárpátalja nagy részén is többnyire derült idő várható. Kellemes, meleg őszies időjárásban лес részünk.
0: Сьогодні також день буде сонячним. Температура повітря прогріється до плюс 23 градусів. Переважно ясна, сонячна, тепла осіння погода. Спостерігатиметься сьогодні на більшій території Закарпаття.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
5: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
6: Kilencedeket erős szép napot kívánunk mindenkinek, ez a keddi különkiadás műsora. Szép napot és szép jöreget kívánunk mindenkinek, szia István!
7: Üdvözlök én is minden kedves hallgatót, hát ma igazán szép napunk lesz, nem tudom, hogy eddig hol tanáztak az indiánok, lehet, hogy egy hét késéssel érkeztek meg. Mai napon 24 fokos maximális csúcshőmérséklet képzelhető el, és ez azért is érdekes, mert mondjuk 2023-ban volt eddig csak melegebb Beregszász környékén, szeptember 29-én, amikor is plusz 27 fokot mértek, viszont 1977, mondhatni nem is olyan régen, hát ott Beregszász igen hűvösre ébredt, mínusz 1 fokot mutattak a hőmérők.
6: Jáj! Egyébként itt tegnap elég sokat beszélgettünk arról, hogy a medvék mennyire tudnak időjósok lenni, és ugye a tavasz várakozást kicsit megelőlegezve a medvékhez párosítottuk, de azért beszéljünk kicsit az előttünk lévő csúnya időszakra, amit télnek hívnak, és ugye ha már szeptember 29-e van és Szent Mihály napja, akkor egyébként még a Mihályokat köszöntsük négy napjuk alkalmával, de azért fontos megjegyeznünk, hogy a mai nap azért izgalmas, mert rengeteg ehhez a naphoz párosított télváró, télidő jóslás.
7: Hát, hogy zajlik, váró, azt nem tudjuk.
6: De hogy mindenképpen próbálnak hozzá kapcsolni dolgokat, rengeteg megközelítésben próbálnak ezen a mai napon jósolni, hogy milyen tél lesz a következő időszakban.
7: Így van, például az első és legjelentősebb dolog, és szerintem most már a hallgatók kezdik is kipipálni, vagy sejteni, hogy miről is szólhat a szeptember 29-e, az a fecskéknek a jelenléte. Hát nem tudom, hogy a kedves hallgatók közül bárki is lát Beregszász környékén fecskét, az egy nagyon-nagyon jó hír, mert hogy Szent Mihály napja, illetve maga a Mihály napján a fecskékkel, ha már nem lehet találkozni, akkor az azt jelenti, hogy valószínűleg korán hideg és hűvös idő jön majd, vagy lesz majd előttünk, viszont hogyha még vannak fecskék, az enyhe kellemes meleg őszt jelenthet.
6: Nekünk denevéreink vannak, azzal nem tudom, hogy azzal mit kell kezdeni. Vajon a denevér
7: átalakított fecske?
6: Átalakított egér. Aztán ugye fontos megfigyelnünk, hogy a juhászok arra jöttek rá, hogyha ezen a bizonyos mai napon, ha Szent Mihály éjszakáján összefekszenek, nem a pásztorok, hanem a bárányok összefekszenek, azaz összebújnak, akkor kemény tél várható. Viszont, hogyha szanaszét fekszenek le, akkor viszont nem kell nagyon komoly télre számítanunk, mert enyhe tél közeleg.
7: Az egyik mondás, Szent Mihály lova deres behozza a telet. Úgy tartották, hogy ha ezen a napon hajnalban már megjelenik a tél, dér, bocsánat. Az a télnek a korai.
6: Igen.
7: Tehát, hogyha van dér, akkor lesz tél, és nagyon hamar, és úgy néz ki, hogy hirtelen megérkezhet majd, valamint kemény térre számíthatunk.
6: Ugye fontos, hogy megjegyezzünk, hogy a tavasz arról szól, hogy hogyan lehetne még gyorsabban, még hatékonyabban és még szebben lenyírni a füvet, vagy lekaszálni a környék szakaszait. Hát most a fű növekedésének a leállását próbálják jósolni, mert azt mondják, hogy Szent Mihály napján gyakorlatilag a mondás szerint ezen napon harapó fogóval sem lehetne kihúzni a füvet, mert véget ér a fű növekedése és leáll, megpihen a természet, ami azt jelenti, hogy Szent Mihály napján szokás szerint a természet nyugodóra tér, és már nem kell azon gondolkozni, hogy eltegyük-e, kell-e még idén olajat cserélünk a benzines fűnyírónkba.
7: Hát nekem még csak villanyos van, de egyébként tényleg azon tanakodtam szombaton, hogy ezt a füvet érdemes-e még lenyírni. Én már úgy voltam vele, hogy szeptember elején az utolsó nyírásnál, hogy az volt 2026 utolsó fűnyírása, de lehetséges, hogy ha ezt még megteszem, legalábbis ezen a hosszabb hétvégén, ami jó idő ígérkezik, akkor lehetséges, hogy az valóban már évadzáró lesz.
6: Ha a mai nap folyamán menny dörög, jeles napon, ha a Mihály napján dörög az ég, a földmesek szép meleg őszre, de követően nagyon-nagyon komoly télre számítottak. És mindig az jut eszembe, vajon ezeket ilyenkor feljegyezte valaki, hogy menj Józsi, hú, Szent Mihály napja van, akkor nézzük meg, mi volt a bárány, még ne elfelejteni. Mi félek, hogy ezeket elfelejteni.
7: Hát, hogy fordítva gondolkodtak, hogy várjatok, emlékezzünk már vissza. Ugye nem volt internet, a rövid távú, illetve a hosszú távú memória sokkal jobban dolgozott.
6: Ja, egyébként tényleg
7: lehet. És akkor lehet, hogy mi is volt, hogyan is volt? Ja, akkor már hideg volt, vagy már elszálltak a fecskék, most is hideg van, akkor kössük össze a kettőt.
6: Ugye fontos, még a szél irányát is meghatározták. Ha a keleti szél fújt ezen a mai napon, akkor azt mondták a hagyományok, hogy Szent Mihály napja arra mutat, hogy kemény térre számíthatunk. A kelet irányából fújt a szél, úgyhogy azért voltak itt azért megfigyelések, és azon gondolkozok, hogy az embereknek ilyenkor több ideje lehetett, mint ma, így több időt tudott arra fordítani, hogy ezekre a hagyományos megfigyeléseket megjegyezzék, továbbvigyék és átadják a következő generációknak, mert ettől szép van ideját, hogy a következő generációk tovább viszik ezt.
7: Szóval, hogyha összegezni szeretnénk, én legalábbis sok fecskével nem találkoztam, mennydörgés nem nagyon képzelhető el a mai nap legalábbis Beregszász környékén. Mondjuk lovakkal találkoztunk tegnap előtt, de igaz, hogy nem volt deres a hátuk, mert hogy éppen egy szupermarketben sétáltak, de a szélnek az irányát sem figyeltem. jelen meg. Pásztoroktól még nem kaptunk jelentést, de elképzelhető, hogy lesz még egy-két csípős nap előttünk.
6: Hölgyeim és uraim, egy érdekes hírrel találkoztunk, amelyben egy törvénytervezet keretében szeretnék megbüntetni azon személygépjárműveket, illetve gépjárműveket, amelyeknek túl hangos a működési zaja, azaz a kipüfögőnek a hangja túl nagy. Hát ugye van egy olyan... ahogy a humorista mondta, megmókolták, hát ezt a forszírozott hangerő növelés céljából szándékosan átalakított kipüfögőkre, motorokra, illetve egyéb sportautókra szólna ez a rendelet. Nem tudom, hogy a Pali bácsinak a traktorja, amiken hiányzik a kipüfögő, az mennyire számít ennek, illetve
7: az nincs megmókolva, az úgy, ahogy van leszek.
6: A szomszéd Ferinek, akinek mondjuk az autója van megmókolva, hogy konkrétan ki van lyukadva a kipüfögő, és olyan hanggal megy, hogy amikor elmegy melletted, akkor azt hiszed, hogy már 130-szal megy, de nem csak 40 nem megy, de a hangerő az mindig megelőzi őt. Lehet, hogy őknek is ki kellene erre figyelni, mert hát igen jelentős bírságokat terveznek a törvény tervezet szerint.
7: Így van, de viszont ezt a törvénytervezetet szeptember 16-án első olvasatban már el is fogadták, tehát hogy ez, ha így megy tovább, a parlament tovább gurigázza, akkor előfordulhat, hogy nem sokára valóban lesz belőle foganatosított törvény is. Hát valóban a bírságok azok eléggé kedvezőtlenek, ha valakinek ezt be kell fizetni. Első körben akár a 8,5 ezer grivnyát is elérheti.
6: Békeidőben. A második körben ugyanaz a szász már 17 ezer grivnyát jelent büntetésként, és ugye a járművezetés jogától való megfosztás akár fél évre is megtörténhet, de viszont ez a békeidő. Amikor ebben az időben élünk, ahol a háborús helyzet van, akkor fontos megjegyeznünk, hogy ezek a számok megduplázódnak. 17 ezer az első tervezett bírság, és 34 ezer a második alkalommal történt bírsággal.
7: És ugyanígy járhat mellé az, hogy a vezetés jogától eltiltják akár fél évre is.
6: No, hát ezen el kell gondolkozni, kíváncsi vagyok, hogy még típusú gépjármű vezetők veszik ezt komolyan, illetve fontos megjegyeznünk, hogy ezeket a öregebb gépeknek a működési hangja vajon beletartozik ebbe, ahol végül is nem mondhatjuk azt, hogy meg van szándékosan változtatva a konstrukció. Hát ez az évek alatt szépen így alakította meg magát.
7: Így van, így van. Hát mondjuk a motorok talán most egy picikét elmennek téli álmot aludni, legalábbis az idő az kicsikét kedvezőtlen lehet, bár gondolom, hogy az utolsó nap fénysugarakat is kihasználják azok, akik a motor szágódásnak, vagyis motorra való közlekedésnek a szerelmesei, de aztán valószínűleg így tavaszig pihenő lesz, addig pedig talán még a törvény is kiforja magát.
6: Aztán egy gyors programajánló, október 4-én szüreti hangulat. A Nagydobrony kistérségben programra várják az érdeklődőket. Nagydobrony, hát mondhatnánk így, hogy őszi napokat tart, vagy szüreti mulatságot szervez. Október 4-én várnak mindenkit a településekről, illetve az azon vonzás körzetében élőknek, és szerintem bárki számára nyitott. Rengeteg helyszín, szinte minden településen valamilyen formában megpróbálnak egy-egy rész programot belecsempészni ebbe a napba. Úgyhogy október 4-én a Nagydobrony kistérség vár mindenkit szeretettel a Szüreti Hangulat című programjukra.
7: A programok 11 óra után kezdődnek el, ebben érdemes tervezni.
6: Majd két órás műsorban is szeretnénk témákkal kedveskedni a számotokra. Kávé világnapja van, amellett, hogy Szent Mihály nem tudom mennyire volt kávés, viszont ami fontos, hogy azért a mai nap szeretnénk a kávéről is beszélgetni, és ebben a témakörben egy igen komoly szakértőnk érkezik hozzánk, a Perexasi Fratelli kávézó tulajdonosa Nyiscsák Attila érkezik majd stúdiunk kerekasztalához első vendégünként, illetve második korábban pedig kicsit maradunk a mezőgazdaságnál, mert egy ösztöndíj program keretében támogatják azon felsőoktatásban lévő kárpátai diákokat, akik valamilyen formában mezőgazdaságihoz tartozó egyetemi szakon vesznek részt, egy ösztöndíj program keretében szeretik őket támogatni, illetve az első lépés pályázati felhívás is lassan véget ér, úgyhogy e kapcsán beszélgettünk majd a következő percekben, illetve a második órákban Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika megyei jótékonysági alapítvány elnökével.
7: Szóhagynyisnyi hosszínásai peredácsi, Attila Nyiscsák, kerívnék kavjárnyi fratelli, ta László Hidi, kerívnék blahogyinoho fondú, Pro Agricultura Carpatica.
6: Érdemes mindenképpen velünk tartani, a keddi különkedés műsora szól a Pulzus Rádió irodásában.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, ahogy ígértük, megyünk is tovább a kávé világnapja apropóján, a kávézással és a kávé készítéssel foglalkozunk a következő percekben.
3: Stúdiónk mikrofonja előtt köszöntjük Nyissák Attilát, a Fratelli kávézó vezetőjét. Сьогодні з нами у студії Атіла Ніщак, керівник кав'ярні Fratelli. Köszöntünk műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat.
4: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
2: Hát én magam nem sok kávét itt a életem során, de az bizonyos, hogy a kávézás azért ilyen sok embert érint, és azért elég sok kávé felkérésem volt az elmúlt időszakban, és mindig elmondom, bocs, hát én nem kávézom, de viszont teát annál többet fogyasztom. Kélek, mesélj ennek a italnak a múltjáról. Azért, amikor elkezdtük kutatni, közösen átbeszéltük, hogy honnan is ered a kávé, akkor azért a... mondhatnánk így, hogy a felpörgött kecskéknek a története, a hiperaktív kecskék története, az etióp pásztorvetésze, innent ered, de hát úgy látszik, hogy ez nem megerősített, de mégis nagyon elterjedt háttere a kávézásnak. Kérlek, mesélj erről.
4: Igen, valóban. Több különböző forrás is megerősíti, úgyhogy az, hogy legenda vagy nem, talán már sose tudjuk meg. Viszont van alapja azért, mert egy hegyi pásztorfiú volt az, aki felfigyelt arra, hogy a kecskék nagyon aktívak, miután ezeket a kis piros bogyókat arról bizonyos cserjéről leszeregették, megemekedték, és gyanús volt neki, és innen majd idővel jutottunk oda, ahol most vagyunk a kávénál. Nagyon érdekes utat járt be ez a kis piros bogyó, mert voltak időszakok, amikor csak úgy nyersen ették, mert érzékelték az emberek, hogy van benne valami, ami stimulálja őket, úgyhogy volt időszak még...
2: Rágták, mint a dohányt feltett.
4: Körülbelül, igen. Aztán a szerzetesek, amikor el akarták égetni a kávét, igen, mert azt gondolták, hogy ez milyen rossz, fogták, bedobták a tűzbe, és így született meg az első pörkölő, és amikor kiderült, hogy megégetve, kicsit megpörkölve, még finomabb, még érdekesebb íze van, akkor ők maguk voltak azok, akik mondjuk arra használták, hogy hosszú estéken, amikor írtak, másoltak valamilyen iratokat, akkor ők is tovább fent tudjanak maradni, és aktívak tudjanak maradni. Úgyhogy nagyon érdekes története van a kávénak, nagyon sokan próbálták már valahogy szabotálni, vagy eltörölni a térképről, de túl népszerű ahhoz, és túlságosan szeretik az emberek ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni.
2: Érdekes, hogy a Pilvax kávéházak magyar emberek számára nagyon fontos, mert ugye tudjuk, hogy onnan indult az 1848-as forradalmi szabadságharc, és ugye ezt azért korábban egy-egy országban ilyen értelemben próbálták tudatosan be is tiltani, mert volt arra precedens, ahol betiltották a kávézás, nyílt a kávéházak működését.
4: Igen, a 13.-14. században, jól tudom, ott volt egy időszak, amikor bizonyos uralkodók betiltották a kávéházaknak a működését, azért, mert azt gondolták, hogy a kávéházakból indulnak majd ki a bizonyos forradalmak, és azért, hogy ezt megelőzzék, betiltották a kávéházakat, és vele együtt a kávézást is.
2: Lesz neked Pilvax kávéház, így van benne igazság, igen, érdekesség az oldatnak. Talán beszélgessünk a jó kávé örökös titkáról. Szerinted mi kell a jó kávé készítéshez? Mi a kávé világnapja helyett, a kávézás világnapja van, úgyhogy talán ez a legfontosabb kérdés. Uh-huh. Mitől lesz egy kávé jó?
4: Nagyon sok minden van, ami közrejátszik benne. Hogyha csak arról beszélünk, hogy itt a csésze előttünk, és a csészében finom legyen a kávé, akkor finom víz kell, hogy legyen az alapja, jó minőségű kávébabok és megfelelő elkészítés. Hogyha pedig olyan környezetben beszélünk róla, mint kávézás, tehát kávézó élmény, akkor egy még sokkal komplexebb kép fog elénk tárulni, de nem tudom, hogy azt most fogjuk érinteni, vagy nem.
2: Igen, kezdjük az elején. Igazából ez a hármas összetétel arányában véve hogyan néz ki? A fogmosás témakörében beszélgettünk, hogy mi a legfontosabb, a jó fogkrém, a jó fogkrém, vagy a jó fogmosási technika, és elmondta a szakértő, hogy valóban a fogmosási technika sokkal többet ér, mint a jó fogkrém. Itt ebben a hármas aránypárban mik a legfontosabb sorrendek?
4: Azt tudom mondani, hogy a kávébabnak magának a minősége. A három közül ami a legfontosabb, az maga a kávébab minősége, mert egy rossz minőségű, mondjuk takarmánykávéból, mert ez is egy valós kifejezés, hogy takarmánykávé, és hogyha olyan minőségű kávéből próbálunk egy olyan kávét főzni, ami mondjuk egy éttermi színvonal, akkor az sehogy nem fog sikerülni, legyen nekünk akármilyen finom vízünk, vagy akármilyen jó kávé főzünk mellé.
2: Mi van, hogyha rossz a víz? Ez is
4: közre tud játszani, viszont annyira nem, talán ez a leg kevésbé figyelmet igénylő dolog, de hogyha tényleg be akarom menni a részletekbe, akkor ez is fontos.
2: És az előkészítés, mert látunk olyan kávézókat, ahol az egyik szép magyar szavam a Smenában van egyféle kávé minőség, a másik vagy másik féle, a harmadikban harmadik féle. Ez mitől függ valóban az a kérdés, hogy ezt a két gombot hogyan nyomja meg a kávé készítő, vagy ennél sokkal komplikáltabb?
4: Feltételezem, amit te most a presszóra gondolsz, amikor előveszik a kávégépből a kis rozsokot, szép magyar szóval, aztán szépen megtörik, beteszik a kávédarálóba, az kiadja azt a megfelelő gramot, ők leprésedik, beteszik a kávégépbe, és megnyomják a gombot. Nos, sok minden tud közrejátszani. Lehet olyan, hogy ugyanaz az ember fogja főzni, nem is kell, hogy különböző műszakba történjen a két kávéfőzés, hanem talán 5-10 perc vagy egy fél óra eltéréssel, hogyha lefőzünk egy kávét, lehet más lesz az íze, mint hogyha egy fél óra múlva főznénk le egy kávét, azért, mert a Fratellibe is megfigyelhető, amikor reggelente jössz, ugye sorok vannak, az emberek állnak a sorba, és a kávédaráló az egyfolytában meg nem áll, csak darál, és akik ott vannak bent a pult mögött, azok is csak pörögnek, mint a villanyóra, és egyfolytában, amikor a kávédaráló meleg, amikor a kávédaráló egyfolytában darál, melegszik, és azok a fogak, amik darálják, azok túlmelegszenek. És hajlamos arra, hogyha például 18 g-ot kell neki leadni, de már egy kicsit túlmelegedtek, akkor nem fog 18-at leadni, hanem mondjuk 17 és felett, és talán már ez a fél gram különbség is meg fogja határozni azt, hogy milyen lesz a kávé a pohárban.
2: Elképesztő, nem is gondolta volna az ember,
4: hogy az őrlésre nagyon kihat az is, hogy például milyen forgalomba készül el, hogyha jössz egy olyan órába, amikor nincsenek sokan, és a kávédaráló szépen meg van pihentetve, akkor megint más lesz a kávénak az íze. Ezek nem annyira feltűnő különbség, de hogyha te mondjuk minden nap fogyasztod, és képbe vagy az ízekkel, akkor ez észre fog vevődni.
2: Beszéljünk a kávé alapanyagáról. Ugye a mai kávék azok nem egy terméknek az egyféle pörgöléséből származik, hanem sok esetben válogatott kávékról beszélünk, hogy többféle mix van, jól értem.
4: Igen. Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az úgynevezett különböző mixek. Mi nálunk ezt csak kupásnak hívjuk. Tehát vannak olyan kávé készítmények, ahol például veszünk egy kiló kávét, és abban a kiló kávéban van például 10% robusta, 20% arabika, vagy 20% bocsánat, 10 és 90, vagy vannak 80-20-asok. Többnyire a minőségesebb kávékban az arabika az, ami többnyire dominálni fog, mert az a fajta kávébab, amiknek kifinomultabb és gazdagabb íze van, mert a robusta az bár sokkal több koffein tartalmaz, de sokkal erősebb is, és az emberek sokszor azt, hogy több koffein tartalmaz, és keserny, és azt azzal azonosítják, hogy ez biztos nem finom, mert ez nagyon keserű. Úgyhogy kell, hogy meglegyen a csomagolásba az a megfelelő arány, és az a megfelelő egyensúly, ahol még az ember nem azt fog érezni, hogy hűha, ez egy húda keserű kávé, hanem azt fog érezni, hogy megvan a testessége, de ugyanakkor nem egy olyan kávé, amitől falnak szaladok.
2: A pörkölés akartam mondani, ez mennyire határozza meg a kávé ízvilágát, illetve annak a minőségét?
4: Nagyon-nagyon nagy mértékben határozza meg. Tehát az első dolog ugye a kávészemeknek, magának a kávébaboknak a minősége, a következő lépés pedig a pörkölés, mert a pörkölőben, hogyha egy fél percén vagy egy percén is tovább tartsák benne a pörkölőgépbe a kávét, akkor már egy teljesen más ízt fognak kapni belőle, mert lehet, hogy egy kicsit túlég, hogyha nem a megfelelő időben veszik ki, akkor alulpörkölt tud lenni, sőt, vannak különböző olyan kávézók, főleg ezek már az ilyen új specialty kávézók, ahol direkt dolgoznak világos pörkölésű kávékkal. Tehát az is egy nagyon érdekes irányág. Most nekünk abban nem gondolom, hogy el kell menni, de az a lényeg, hogy vannak olyan kávézók, akik már előnyben részesítik a világosabb pörkölésű kávékat, viszont az olasz klasszikus tradicionális recept az a közepes kötőjel sötét pörkölés.
2: Olvastam egy helyen olyat, hogy igazából az ébredés utáni kávézás az nem a legegészségesebb, vagy a legjobb hatású. Azt mondják, hogy a kávé akkor igazán hatású, hogy 9.30 és mondjuk 11.30 környékén fogyasztod. Egyébként van ebben szokáskérés, hogy mikor érdemes, hányszor érdemes kávét fogyasztani, és mi előtt érdemes mennyivel fogyasztani kávét? Mert vannak ilyen konjunktúra ciklusok, hogy most megittem a kávét, két óra múlva fáradt leszek?
4: Húha, érdekes téma. Most 9.30 és 11.30, ez relatív, mert ha valaki 9.25-kor kell, akkor rögtön ébredés után fogja inni azt a kávét, viszont van benne logika, mert hogyha rögtön ébredés után hozzászokatjuk a szervezetünket, hogy megiszunk egy csésze kávét, akkor a szervezetünk nem fogja olyan szinten előállítani azokat az energiatartalékokat, amik szükségesek ahhoz, hogy magunktól is fel tudjunk ébredni. Úgyhogy javasolt ébredés után mondjuk 30-40-50 perccel vagy egy órával megint azt a kis kávét? Én például úgy szoktam személy szerint, hogy reggel felkelek általában 5-30-kor, és elkészülök, bejövök munkába, és majd 7 óra magasságában iszom meg a kávét, vagy 7-5 egy pár percet, tehát ott is mellettelik az ébredéstől egy ilyen 1-1,5 óra. És én azt tapasztalom, hogy ez a leghatékonyabb módszer, de ez nekem személy szerint. Viszont mindenki saját magának egyéni válogatja, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy akinek ahogy legjobban esik, úgy fogyasztja.
2: A kakaótól rettegtek sokan, hogy hű, mi lesz a kakaótermése, mert ugye az éghajlatváltozás nagyon komoly problémákat hoz, és hogy egyszer majd nem lesz csokoládénk, és mi lesz velünk. De hallottunk itt a kávé esetében is, hogy azért a kávé, maga az éghajlatváltozás a kávétermesztésre is hatással van. Mi történik itt a folyamatokban hosszú távon, hogy látod?
4: Nagyon nagy hatással van, azért, mert a kávé egy nagyon érzékeny növény, és csak különböző magasságokban nő, tehát nem lehet akárhol. De én most eszembe jutott, hogy a kertbe kávét fogok termeszteni, az nem fog működni. Azért is vannak direkt ilyen kávétermelő országok, amelyek a tengerszint fölött bizonyos szinten helyezkednek el. Ugye Brazília, aztán Indiában is van egy néhány ilyen helyiség, ahol termesztenek, valamint afrikai országok, ott is nagyon sok helyen termesztenek kávét, dél-amerikai országok. Azok az országok, ahol a tengerszint fölötti az a kellő magasság és levegő ritkaság megvan, ami a kávénak kell ahhoz, hogy ő meg tudjon érni. Viszont mivel egyre kevesebb a csapadék, és egyre melegebbek a nyaraink, ez sajnos ott is megfigyelhető, ezért a farmerek kigondoltak különböző módszereket, például árnyékolják a kávéültetvényeket. Az azt jelenti, hogy banánfákat ültetnek, vagy különböző fákat ültetnek az ültetvények mellé, hogy az, amikor megnő, olyan szinten be tudja árnyékolni a növényeket, hogy ne égjen meg a nagyon nagy napsütésbe. Különböző öntözőrendszereket gondoltak ki nekik, mert ugye sokkal kevesebb a csapadék, és ennek köszönhetően sajnos a kártevők is nagyon elszaporodtak, és vannak különböző olyan kártevők a kávéban is, amiket a farmereknek meg kell előzni, viszont ők nem permentezhetik mindenféle különböző ilyen mérgekkel, mert akárhogy is ez egy étkezési termék lesz. Szóval azt látom, hogy az elmúlt lassan 3 évben, mióta a Fratelli működik, a kávé az sokszorosára emelkedett meg, és attól tartok, hogy ez nem fog itt megállni. Tehát maga a szemes kávé, amit veszünk, az már több mint a dupláján veszük a 2023-as évhez hozzá viszonyítva. Úgyhogy továbbra is megfigyelhető sajnos az, hogy a kávé az egyre több kényeztetést igényel, maga a kávéültetvény, és egyre kényesebb, úgyhogy sajnos ez azzal jár, hogy a farmereknek is meg kell emelni a nyers szemes kávénak az árát, és majd a csomagban és a szemes kávéjára, az is ezért emelkedik.
2: Van hamisított kávé? Jön, hogy lehet hamisított kávét vásárolni? Ez nem tudom, mit jelent, hogy a márkához képest hamisított, vagy nem kávébab lesz benne, hanem valami más. Hát, hogy vannak ilyen fortéok, mint a piros paprikánál, hogy azt mondták, téglát reszelnek bele? Mármint, hogy azért vannak ilyen veszélyforrások a kávéfogyasztás esetén?
4: Ez már csak az előállító idézőjelesen cégnek a becsületére megy, mert lehet, hogy ők lecímkézik úgy, hogy ez ilyen-olyan, nem fogunk itt most neveket mondani, de tudjuk azt, hogy vannak bizonyos neves olasz kávék, amiket mondjuk itt is szeretnek az emberek, és megfigyelhető, hogy ugyanabban a piaci standon, az egyik polcon ugyanaz a csomagolásban lévő, ugyanaz a felirattal rendelkező kávé kerül mondjuk 800 grinnyába, és ugyanaz a kávé mondjuk 10 méterre odébb, ugyanannál az árusnál, az kerül nem 800-ba, hanem mondjuk 1200-ba, és megkérdezzük, hogy uram, hát
2: ez hogy lehet?
4: És elmondja, hogy igen, az egyiket azt Olaszországból hozták, ott címkézték, ott csomagolták, és ebbe az a kávé van, amit az a márka képvisel, a másik meg csak egy rányomtatott márka, amit mondjuk itt valahol a környéken, vagy éppen nem lesz a határ túloldalán, valahol címkéztek. Úgyhogy a hamisított kávé az nem azt jelenti, hogy megveszünk egy kiló kávét, és lehet, hogy nem kávé lesz benne, hanem mit tudom én, zab, vagy rizs, hanem az azt jelenti, hogy nem annak a minőségnek megfelelő kávé lesz benne, amit a címke, vagyis amit a márka képvisel.
2: Érdekessége, hogy a kőolaj után a világon a második legnagyobb forgalmú kereskedelmi termék a kávé, évente 400 milliárd csésze kávé fogy el. Csak a jelentős százalékát otthon készítik el a házi asszonyok. Beszélgessünk az otthoni kávéfőzésnek a világáról. mondjunk tanácsokat, hogy szokták mondani, hogy kotyogós kávéfőző tud mindent, amit az emberiség megtanult az otthoni kávéfőzés esetében. Mire érdemes odafigyelni, aki finom kávét szeretne, és otthon szeretné fogyasztani?
4: Ugyanazok a szempontok, amiket az előbb felsoroltunk, ugye legyen normális minőségű víz, legyen normális minőségű kávé, beletöltve abba a kis kutyogós kávéfőzőbe, és legyen normálisan elkészítve. Tehát nem szabad erővel lepréselni, letuszkolni abba a kis tölcsérbe belöntött darált kávét, mert akkor nem fog rendesen átfőni, és egy keserű, ilyen nem finom kávé lesz a végeredmény, azért mert nem tud szabadon áramlani, mert ugye mi a kotyogós kávénak az elkészítése, alul fő a víz, és ahogy az párává változik, az a felfőtt át párává átalakított víz szépen felfut azon a kis csőn, és a felső kis edénykébe majd lecsepeg. De hogyha túlságosan meg van nyomkodva az a kis tölcsér, amiben a kávé van, akkor az nem fog tudni szabadon átáramlani közte, ezért lehet, hogy az alsó kis edénykébe beletettünk mi 300 ml vizet, felül meg majd csak kijön 100 ml abból a kis párából, és az egy keserű, egy nagyon rossz nyúlós olyan lesz, mint a szurok, ilyen erős dolog, úgyhogy az, amire nagyon oda kell figyelni, mert többször láttam már ezt a hibát, amikor figyeltem, hogy mondjuk valahol megjelentek egy kávéval, és látom, töltik a kávé főzőt, és akkor látom, hogy jó, erősen megnyomogják, nem szükséges. Tehát a kotyogós, azt nem szükséges erősen megpréselni, hanem csak szépen kanállal legyenlíteni a tetejét, oda tenni, és azt szépen lefő.
2: Ha kávéfőzés otthon, akkor csak külön darálás után?
4: Nem feltétlenül. Akkor az igazi, hogyha külön darálás után, mert akkor még frissek az aromák, mert a darált kávé az nagyon rohamosan veszít az aromájából, de nem szükséges. Tehát ezt nem várhatjuk el az otthoni emberektől se, hogy akkor majd a kotyogós kávéfőző mellé vegyél egy darálót is, és vegyél szemes kávét, és akkor majd úgy daráld be, mert ez nem reális elvárás.
2: Még talán a koffeinmentes kávéról kérlek még mondj két gondolatot. Lehet úgy kávét főzni, hogy koffeinmentes kávénak nevezzük?
4: Természetesen. Vannak direkt koffeinmentes kávék. Tehát ez még a pörkölés előtti folyamatban úgy történik, hogy a kávé szemeket, a nyers kávé bogyókat, nevezzük így, még mielőtt megpörkölik, különböző folyamatokon keresztül vezetik át, és általában ez mosással történik. Tehát addig fogják mosni, amíg ki nem áznak belőle ezek a kis enzimek, amik a koffein tartalmazzák. Úgyhogy lesz valamennyi koffein tartalma a koffeinmentes kávénak, de elenyésző mennyiségű. Tehát nem fogja észrevenni az ember, aki mondjuk érzékeny a koffeinre, és hogyha megiszik egy kávét, akkor hirtelen feldobja a vérnyomását, nem fogja megérezni azt, hogyha megivott egy koffeinmentes kávét, hogy az neki hűde megdobta a vérnyomását.
2: Viszont az ízvilága?
4: Az ízvilága nem lesz olyan markáns, mert ezáltal a mosás meg a koffeinmentesítés folyamata során ízeket is sajnos veszít, de attól függetlenül a jelentős íz koncentrációja az megmarad neki.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk, és beszélgethettünk a témáról, a kávézás világnapján, és legyen egy utolsó záró gondot, azt mondják egyes felvetések, hogy bebizonyított tény az, hogy magának a kávé illata is nyugtató hatása van az emberre, úgyhogy tényleg egy jó kávét kívánunk mindenkinek ezen a mai naphoz, és köszönjük, hogy elfogadtad a felkérdésünket, és beszélgethettünk a kávézás világnapján a kávéfogyasztásról.
4: Én köszönöm, hogy meghívtatok.
2: Az elmúlt percekben Nyissák Attila, a Fratelli kávézó vezetője volt meghívott vendégünk, 10 óra 51 perc van. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Reklama na Radio Pulse FM.
6: Реклам.
7: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
6: Stabil munkát keres? A Kassonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődj, 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
8: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
9: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
11: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
12: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
13: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
14: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines lányokat.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk kell az első órát, de ígérjük, veletek vagyunk egészen 12 óráig itt a Pulzus Rádió éterében. 095-709-7097 SMS Viber számunk. Várunk technikai közérdekű információkat. Írjatok bátran.
1: Most mindenkit a 11 órás hírek fogadnak, aztán pedig folytatjuk tovább élő külön kiadásunkat.

0: Rádius FM. Rádiópult.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, köszöntjük Önöket, ez a különkérdés keddi adása, egészen 12 óráig vagyunk veletek, 0957-0979-es SMS Viber számunk, ide várunk technikai közérdekű információkat, külön köszöntjük a live stream nézőket, külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, és ha lemaradtatok bármelyik adásunkról, akkor itt van lehetőség ideig óráig visszanézni, visszahallgatni az adásainkat, külön köszönjük, ha megteszitek ezt, így még több emberhez tudunk eljutni. És ahogy ígértük, ebben az órában is több témával kedveskednénk számotokra, de előtte egy kis érdekesség a kitekintő rovatunkkal.
0: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
2: Cikánkész úszjóhoz vítú.
1: Nem is gondoltuk volna, hogy megéljük azt, hogy mesterséges intelligencia által kreált világhírű színésznőkről is beszélgethetünk majd egy rádió műsorban, és ő az első fecske, nyugodtan mondhatjuk ezt így, mert gyakorlatilag azért már találkoztunk sok esetben mesterséges intelligencia által kreált képpel. Aztán megjelentek a különböző zenék, amelyek furcsán tökéletes, illetve fülben mászóak voltak, aztán már láttunk mesterséges intelligencia révén készült teljes videókat, amelyek szintén furcsa tartalmakként jelentek meg, de ha ezt így folytatjuk, akkor higgyük el, előbb-utóbb mesterséges intelligencia által kreált videókat, illetve film, mozifilmeket is láthatunk majd. És az első ilyen ismert világhírű színésznőt nem is olyan rég mutatták be a semmiből. Belefolytatjuk most. Gyakorlatilag az ő neve Tilly Nordwood, az első mesterséges intelligencia által generált színésznő, ahogy színészek között szoktunk vitatkozni, hogy színművésznő vagy csak színésznő, hát ő színésznő, 2006. szeptemberében vált ismerté, elmondhatjuk, hogy szinte gyors pályája van, mert már is egy filmen dolgoznak vele, ahol ő lesz a főszereplő, és igazából szinte csomó minden más ról nem is tudunk, mert még nem készült el a film, de annyi bizonyos, hogy ő az első teljes világhírnek örvendő mesterséges intelligencia által kreált színésznő, akinek az életét, illetve az egész karakterét már építik felfelé, ugyanúgy, hogy el kell képzelnünk azt, hogy ezen a virtuális film, ami készül, még nem mutatták be, de még azt sem tudjuk, hogy mikor mutatják be, de már van olyan videó, hogy ami arról szól, hogy hogyan készül ez a film. Kicsit átverés, mert ugye semmilyen hivatalos, semmilyen élő biológiai ember nem vesz rajta részt a stúdió munkában, csak a számítógép előtt ülő emberek, viszont fontos megjegyezünk, hogy az ő személyiségét teljes egészében felépítik, minthogyha egy igazi ember lenne, sajtótájékoztatókat tart, bár személyesen nem tudsz tőle autogramot kérni, viszont akár online tudsz vele beszélgetni, mert erre is van lehetőség.
3: Így van, most akár két héten keresztül is az emberek beszélgethetnek vele. Valószínűleg a forgatások most abban maradnak, és ezért most csak sajtótájékoztatók.
1: De lehet, hogy tud egyszerre több helyen, és én ezt nem tudom.
3: Igen, az első AI-jal való találkozásom az bőven 1984 után következett be, szerintem, hogy a 90-es évek elején, amikor már a Terminátor nevű örökbecsüt bemutatták a tévébe, és már nekem is megengedték, pedig biztos akkor még 12 pluszos volt ez a film. 1984-et írunk, amikor még Arnold Schwarzeneggernek bele kell bújni egy mesterséges intelligencia által kreált figurának a bőrébe, és ő színészként alakítja meg az AI-t. Hát nagyot fordult a kocka, alig telik el 40 év, most már az AI bújik bele az embernek a bőrébe, és hát színészi képességeit, kompetenciáját próbálja megosztani a nagy közönséggel.
1: Igazából mindenki beregisztrálhat és leállhat vele beszélgetni, és ami érdekességnek a színésznőnek, hogy egyszerre bármilyen nyelven, és igazából egymás után bármilyen nyelven tud kommunikálni, bármilyen nyelvű kérdésre tud majd választ adni, ha kell, akkor magyarul is megtanul hirtelen, úgyhogy ilyen tulajdonsága szerintem elég kevés színész van a világon, és ugye teljes egészében kis videókkal, real videókkal mutatják, hogy milyen, amikor sminkelik, milyen, amikor táncolni tanul, milyen, amikor ruhákat választ. Ugye érdekességgel az egész, ez nem valóság, de mégis próbálják felépíteni az ő arcát a szakemberek, és az a kérdés, hogy vajon hogyan reagál erre a világ, illetve a moziipar, és maga a mesterséges intelligencia által készített első ilyen teljes estés mozifilmnek a gyártása is egyfajta rémisztés, mert hogyha most sikerül ezt végigvinni, mert feltétlenül sikerülni fog, akkor előbb-utóbb a hollywoodi színvilág nagyon gyorsan át fog alakulni, programozók és grafikus mestereknek az irányába a igazi élőszereplős színészek helyett, és ugye félő az már, nagyon sokan nyilatkoztak afelől, hogy előbb-utóbb, ha ez valóban minőségi teret fog nyerni, akkor lehet, hogy lesz majd ilyen, hogy 12-es karika, vagy élő szereplős film, lehet lesz majd
3: különböző
1: ilyen válogatásokat is majd találunk a mozivászon, illetve a tévéképernyőjén.
3: Igen, tehát sokféle fantasy világába illő filmet látunk már, akár animációs kategóriában is, ahol azért úgy sejtettük, hogy némi köze van legalábbis a színészeknek hozzá. Az egyik nagy kedvencem a Matrix, ami úgy a maga jelenlétével el tudja bűvölni azt az embert, aki nyilván szereti ezt a típusú filmet, de ott pontosan tudtuk, hogy Keanu Reevesnek a mozgása a nagy-nagy zöld hátterek előtt történik, és sokféle kábellel tudják majd mozgatni.
1: Nem tudtam.
3: Hát akkor még én sem tudtam, persze.
1: Azért mondom, hogy
3: amikor azt mondják, láttál már embert repülni, hát Neót láttuk repülni a filmvásznon, persze egy zöld háttér előtt, tehát technikailag ez már 10-20 évvel ezelőtt is adott volt, de most már az, hogy valóban nincs ott élő ember, hogy ez mekkora változást tud majd adni. Hát ugye akarva akaratlanul van egy történet, tehát egy filmről beszélünk, van egy történet. A történet nyilván nem csak egy sima sztori, hanem van benne valamilyen bonyodalom, konfliktus, bármi, ami az ember számára tartogat katarzis élményt. És hát ezt emberek adják át, nyilván empátiájukkal, színészi képességükkel belehelyezkednek az adott karakterbe, és amikor látod, sírnak, hogy csodálkozó, hogy tényleg akkor ő most úgy megrendelésre sír, vagy tényleg beleéli magát. Na most a mesterséges intelligencia nyilván át tudja ezt neked adni, grafikus módon meg is jeleníti, akár megkérheted arra, hogy ez teljesen emberi legyen, vagy animált kép, viszont a mögöttes tartalom az hiányozni fog, tehát a hitelessége mint olyan az hiányozni fog. A megjelenítés igen, de a hitelesség az rögtön megkérdőjeleződik.
1: Hollywoodi színészek fogalmazták meg azt, hogy majd tud könnyeket adni, de nem tudja, hogy miért ad könnyeket. Ez egy érdekes kettőség. És ugye mivel ebben a két hétben mindenki kérdezhet tőle, ezért nagyon sok világmédium is megszólaltatta a mesterséges intelligenciával készült művészhölgyet, Tilly Norwoodot. És ugye az első nagy tévés interjújában egy nagy baki is történt, mert ugye nem angolul válaszolt, hanem először kínaiul szólalt meg, úgyhogy hopsz, egy kis hiba történt a rendszerben, hát már is végigfutott a világ sajton, hogy a mesterséges intelligenciás színésznő már bakizott, de hát talán ezt meg lehet neki bocsátani.
3: Ez máshol is előfordult már.
1: Írjátok meg, hogy mi a véleményetek a témában, örömmel veszük, ha írtok. Ebben a második órákban is egy témakörben szeretnénk foglalkozni a Pulzus Rádió éterén keresztül.
3: Vendégünk lesz Hidi László, a ProAgricultura Kárpátika megyei jótékonysági alapítvány elnöke.
1: Vele beszélgetünk egy kapcsolás keretében, érdemes mindenképpen velünk tartani.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, megyünk is tovább egy újabb kapcsolással.
2: A vonal másik végén köszöntjük Hidi Lászlót, a Pro Agricultura Kárpátika megyei jótékonysági alapítvány elnökét. Znamy nazwiasku, László Hidi, kerivnik blahodinoho fondu Pro Agricultura Kárpátika. Köszöntjük műsorunkban, hall-e bennünket.
3: Jó napot, és üdvözlöm a Pulzus Rádió hallgatóit.
1: Ösztöndíj programot hirdetett meg a Pro Agricultura Kárpátika Kárpátai megyei jótékonysági alapítvány, és kimondottan a felsőoktatásban részvők számára a következő 10 hónapra következő tanévben. Kiket szeretnének megszólítani ebben a projektben, és kiket akarnak ezzel támogatni?
3: Az alapítványunk az mindenkor, hogy a mezőgazdasággal foglalkozik, és a szponzorok kívánalma alapján a mezőgazdasági képzésben résztvevő felsőoktatási hallgatókat tudunk támogatni, különösen akkor, hogyha azok magyar nyelven végzik a képzésüket. Egy intézmény felel meg, mégpedig a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemnek ez a képzés, amely éppen most kertés parképítéssel foglalkozik. Ideig sikerült kertészeti karon járó diákokat is bevonni az ösztöndíj programunkba, de azon az évfolyamokon, amely a kritériumnak megfelel, most éppen kertészeti képzés nem indult, úgyhogy marad a kertés parképítő szak.
1: Mit ígér a pályázat a diákok számára?
3: Nem is keveset. Ugye 10 hónapon keresztül havonta 50.000 forintos lebontásra, természetesen ez billégbe kifejezve, és levonna belőle az adókat és járulékokat, amit Ukrajnában ugye természetesen kötelező. A pályázatban ugye fel van sorolva, hogy a pályázati kiírásban fel van sorolva, mi mindent kell a diákoknak begyújtani, hát nyilván kellene egy, vagy szükséges egy motivációs levél, szükséges a kredit, egy lezárt évfolyam, tehát egy lezárt év, tehát másodiktól jöhetnek egyáltalán pályázni az adóztatnak a diákjai, valamint a ugye megfelelő jó tanulmányi eredményeket kell, hogy elérjenek. Legalább olyan 4-es átlag.
1: Ez a pályázati felhívás nem első alkalommal kerül megrendezésre. A kiírásban kertészmérnök, állattenyésztő, mezőgazdasági mérnök, kertgazdálkodás, parképítés szakos hallgatóknak szólt eredetileg. Miért fontos az, hogy a kárpátaljai mezőgazdaságban, állattenyésztésben dolgozóknak egyfajta felsőoktatási rendszert is tudjon biztosítani az itt élő, itt működő intézményhálózat? Miért fontos ezeken a területeken tovább fejleszteni a tudásukat a fiataloknak, vagy éppen a benne lévőknek?
3: Hát ugye nyilván ezt a szükségszerűség hozza. Mondhatnám azt, hogy az apai nyomában nem lehet ókszerű mezőgazdasági termelést folytatni. Ugye folyamatosan változnak a módszerek, a kihívások, a fajták, vagy a fajok egyáltalán, és nyilván ezt le kell követni, és a legújabb technológiákat követve lehet eredményesen egyáltalán csak termelni, legyen az bármi. Legyen az állattenyésztési termék, vagy pedig a növénytermesztésnek az értékei, másképpen ez nem működik. Aki ezt nem jól csinálja, nagyon hamar, még a saját zsebére játszik, nagyon hamar becsődön. Úgyhogy ezt csak jól lehet csinálni. Nyilván az adottsággal rendelkezni kell, az adottsága föld. Ez mindennek az alapja, és amelyik ágazatban kell kíván mélyülni, nyilván ezt el kell sajátítani, meg kell tanulni. Az az igazság, hogy folyamatosan változik a technológia, folyamatosan változik a kívásoknak a rendszere. Most itt van például az aszály. Nyilván meg kellene változtatni a művelési rendszert, minél kevesebb bolygatással, de inkább takarással, búcsúzással termelni, amit éppen az ember termelni akar. A korszerű módszereket el kell sajátítani a mesterséges intelligenciával, kapcsolatos tudnivalókat mindenképpen. azon túl a drón technológia. Na, az éppen ugye Ukrajnában az számos szakember van, csak hát nem itt a mezőgazdaságnak ebben az ágazatában, hanem inkább a fronton. De hát higgyük azt, hogy a béke csak el kell, hogy jöjjön, és remélhetőleg minél hamarabb, és az itt szerzett tudás felértékelődik új módon, hogy vállalkozásokat nyitnak a diákok, ha elvégzik el a tanulmányékat, és a legújabb, legkorszerűbb tudással látnak neki a termesztésnek.
1: Elmondhatjuk, hogy a mezőgazdaság az informatikához hasonlóan folyamatosan változik és fejlődik. Egyfajta, aki nem napra kész, az lemarad ebben a technológiai változásban, mert a kihívásoknak a mértékét látjuk, és rengeteg, akár már a drón technológia, a mezőgazdasági alkalmazása és rengeteg új dolgot eredményez, akár a permetezésnél, akár a betegségek kezelésénél, rengeteg szempontból már láttunk alma szüretelő drón technológiát is itt Szabolcsban, már mint hogy elképesztő, hogy mennyire változnak a technológiai eszközpark a különböző mezőgazdasági termesztésben.
3: Igen, feltétlenül így van, és amellett még ugye nyilván valami marketingben a közgazdasági szemléletet is el kell sajátítani itt a főiskola, vagyis az egyetemi képzés során a diákoknak, mert ugye nem önmagába termelők, nem azért termelők, hogy éppen legyen mi valami, hanem azért termelők, hogy a piacon azzal megjelenjünk, és a családunknak, a közösségünknek hasznára váljunk, meg tudjunk élni, tudjanak tanulni a gyerekek, öltöztetni, értelmes emberi életet élni. Másképpen ez egyszerűen nem megy. Ugye simán hivatkozhatnék arra a klímaváltozásra, ami most elszenvedővé vagyunk. Most éppen az asszály óriási kihívásokat állított a mezőgazdasági termelők elé, és bizony el kell rajta gondolkozni, hogy milyen fajtákat essünk, vagy termeljünk a következő évben, milyen módon öntözzünk abban az esetben, ha tovább tart az asszály egyáltalán, onnan vegyünk vizet. Annak milyen a keménysége, felhasználható egyáltalán. De sok minden egyéb, amit a mostani idők szellemébe el kell sajátítani. Ha nem tanulja meg, akkor vagy a maga baján tanulja meg, vagy majd kikerül az oktatásból, és akkor szükséges utána járni. Hát egyébként ez folyamatos képzést igényel, magamról is tudom.
1: A ProAgrikultúra Kárpátika nagyon sok képzés szervezett az elmúlt 10-15 évben. Folyamatosan, akár az ösztöndíj programokról, akár a gazdáknak lévő különböző tematikus előadásokon keresztül próbálja a tudást, illetve az innovációkat elhozni Kárpátaljára. Hogyan látja ez a munka, mennyire hozza meg a gyümölcseit adott esetben, mennyire veszik fontosnak a kárpátaljai gazdák a folyamatos tanulást, illetve a fejlesztéseknek a vizsgálatát, keresését, ezt mennyire tartják fontosnak, mert ugye enélkül feltehetőleg lemaradunk az uniós átlaghoz.
3: Hát nem csak az uniós átlaghoz, hanem egyáltalán itt ebben a régióban jelenkező egyéb termelőkkel is versenyzünk, és bizony, hát folyamatosan megújulni kell, és ezeket a képzéseket újabban úgy szervezzük, hogy mindig tematikusan valamilyen év során felmerülő fontos probléma kapcsán szervezzük az előadásainkat, legyen az növényvédelem, folyamatosan új kártevők jelennek meg, vándorolnak fel délül, vagy esetleg a világ összementés más kontinensekről. Ezeket meg kell ismerni, az erre való védekezést el kell sajátítani. Folyamatosan változik a fajta szortiment. Ugye új meg új kihívások érik a termelőnket a piac világából is, mert az egyik éven éppen a világos hegyi uborka kell, a másik éven csak a sötét zöld a menő. Paradicsom színébe is a piac igénye folyamatosan változnak, egyszer kicsit igényelnek, másszor nagyobb bogyójú igényelnek. vagy rózsaszint, vagy sárgát nagyobb tételben. Ezt folyamatosan le kell követni a fajta szortiment tekintetében is. Amennyiben egy rossz fajtát választ az ember, bizony rá megy az egész évi termés eredménye. És hát az már ütheti. Az már nincs. De ugyanígy van a gyümölcs termesztésben, vagy akár a szántóföldi kultúrák tekintetében is.
1: Beszéljünk még az első lépés projektnek a végén járunk. Mit kell erről tudni, milyen volt a 2026-os aktivitás?
3: Az aktivitás nyilván összefügg azzal, hogy milyen volt a gazdák az adott ágazatban. A gazdák szezonja az adott ágazatban. Ez az intenzív hajtatásos technológiát, vagy a prédőtermesztést érinti leginkább. El kell mondani, hogy a fűtött termesztés során az kiváló eredményeket és bevételeket értek el a gazdáink, akár ilyen háborús évek konjunkturális tekintetében is. Viszont az háborús konjunktúra hideghajtatás tekintetében viszont kisimulni látszik. Nyáron bizony hetekig voltak olyan időszakok, amikor gyakorlatilag nem lehetett egy termelt terményket eladni. Ezt a Covid időszak előtt rendszeresen volt, de most a háborús időszakban nyáron és jóváron lehetett a zöldségtermékeket vagy a gyümölcsöket értékesíteni. Ebben az évben viszont ez nem. Sokan ezt azzal magyarázzák, hogy a nagy agrár cégek is belső Ukrajnában rájöttek arra, hogy a szántóföldi kultúrák termesztése kevésbé jövedelmező, és egy-egy nagyobb investícióval több száz vagy akár ezer hektáros zöldségtáblát is beállítottak a termesztésbe, és egyszerűen és olyan túltermelést jelentkezett. Ennek ellenére a gazdáink a visszajelzések alapján egy ilyen közepesen gyenge évet zártak, tehát inkább egy gyenge közepesnek mondanám, de nagyon fontos abból a szempontból, hogy aki azért hajtatással foglalkozik, az minden nap, úgymond, vagy minden piaci napon friss pénz cseng a pénztárcájába, vagy a családi kasszába, és az adott körülmények között én azt gondolom, hogy ez különösen fontos, hogy ez így legyen. Egyébként tavaly 83 pályázónk jelentkezett, az idén pedig 72, úgyhogy a számottevő eltérés nincs. Végeredmény még nem hirdetünk, el vannak bírálva, csak azt várjuk, hogy ahogy pályázatnak megfelelően be tudjuk szerezni a megfelelő szerkezeti elemeket. Mindegy 40-45 fóliasátor tudunk az idén gazdák rendelkezésére bocsátani, amennyiben be tudjuk szerezni, mondom, a hozzávaló arcétsövet. Mindig van valami.
1: Ez egy nagyon jó hír, hogy újabb fóliák jelennek meg vidékünkön, újabb családoknak lehet majd megélhetést biztosítani. Ezáltal nagyon szépen köszönöm, hogy időt szánt ránk, kitartás és sok áldást kívánunk a munkájukra.
3: Köszönjük szépen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hidi Lászlóval, a ProAgrikultúra Kárpátika megyei jótékonysági alapítvány elnökével beszélgettünk.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
3: Iodin FM.
1: Klasné radio. Vdorohu.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk ezt a mai keddi adásunkat. Külön köszönjük, hogy velünk tartottatok.
1: Mai gondolatunk az 1934-ben ezen a napon született Csíkszentmihályi Mihály pszichológustól, a flow gondolat kitalálójától származik, és így hangzik. Nem mindenki nyer a genetikai lottón, mint az olimpikonok. Arra azonban mindenki képes, hogy világos célokat tűzzön ki maga elé, és keményen dolgozzon azok eléréséért.
0: A kárpátai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805, 097 600 805. Hívjátok bizalommal. Engedjétek meg, hogy megköszönjük a mai figyelmet. Mindenkinek további szép napot, jó rádiózást kívánok, és jó étvágyat az ebédhez. Búcsúzzak a szerkesztők ez alkalommal, Gogola István.
1: És Bírta Zoltán.
0: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok!

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: 13 ура. 14-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 29-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 29 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ma van a Babi-Jeri mészárlás áldozatainak emléknapja. 1941. szeptemberében a nácik által megszállt Kijevben megkezdődtek a tömeges kivégzések a Babi-Járban. Csak szeptember 29-én és 30-án több mint 33 ezer zsidót gyilkoltak meg ott. A következő években a náci terror áldozatai között romák, hadifoglyok, pszichiátriai betegek és más civilek is voltak. A Babi-Jár a holokauszt egyik szimbólumává vált, és egyben arra is emlékeztet, milyen következményekkel járhat a gyűlölet, a diszkrimináció és az emberek származásuk, meggyőződésük vagy más tulajdonságaik alapján történő üldözése.
4: Сьогодні день пам'яті жертв Бабиного Яру. У вересні 1941 року в окупованому нацистами Києві розпочалися масовані розстріли в Бабиному Яру. Лише 29-30 вересня там було вбито понад 33 тисячі євреїв. У наступні роки жертвами нацистського терору стали також роми, військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні та інші цивільні. Бабин Яр став одним із символів Голокосту і водночас нагадуванням про те, до чого призводять ненависть, дискримінація та переслідування людей за їхнім походженням, переконанням чи іншими ознаками.
3: Az orosz támadások miatt ma reggelre 5 ukrajnai megyében újabb fogyasztók maradtak áram nélkül. Érintett Donyeck, Kharkiv, Szumi, Zsitomir és Vinyica megyei is. Erről az Ukrenergo nemzeti energetikai vállalat számolt be. A közlemény szerint a vészhelyzeti helyreállítási munkálatok folytatódnak. A reggeli adatok alapján az áramfogyasztás 5%

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 29-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 29 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Betonból készült óvóhelyeket alakít ki a kijevi és Kijev megyei benzinkutaknál az Ukrnafta. Az első 13 ilyen létesítményt olyan töltőállomásokon tervezik kialakítani, amelyek sűrűn lakott területeken, illetve nagyobb utak közelében találhatók. Az óvóhelyeket bárki használhatja, ki a közelben tartózkodik, közölte Bogdán Kukura, az Ukrnafta igazgatóságának elnöke. Elmondása szerint a múlt héten egy kijevi töltőállomáson található gabionok egy becsapódást is kibírtak. A robbanást sikerült lokalizálni, és nem történt jelentős törmelék szóródás. Mint fogalmazott, ez hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjen a közelben tartózkodó gyalogosok és autósok veszélyeztetettsége. Mai állapot szerint a fővárosi régióban az Ukrnafta már 25 létesítményt látott el gabionokkal, tudatta a Suspilne média.
4: Укрнафта встановлює бетонні укриття на автозаправних комплексах у Києві та Київській області. Перші 13 таких споруд планують облаштувати на автозаправних комплексах у місцях із високою щільністю населення та поблизу великих автодоріг. Скористатися укриттям можуть усі, хто перебуватиме поруч, зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. Він також розповів, що минулого тижня габіони на одному з автозаправних комплексів у Києві витримали удар. Вибух вдалося локалізувати, а значного розльоту уламків не сталося. Його словами, це допомогло зменшити ризики для пішоходів та автомобілістів поблизу. Станом на 29 вересня габіонами вже облаштували 25 об'єктів «Укрнафти» у столичному регіоні. Про це пише Суспільне медіа.
3: Halálos motorbaleset körülményeit vizsgálja a Rahói rendőrség. A Rahói járásban található Nagybocskó településen közlekedési balesetben életét vesztette egy motorkerékpár vezetője. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított. A baleset késő este történt. A helyszínen a rendőrök megállapították, hogy egy 27 éves helyi férfi egy nyilvántartásban nem vett motorkerékpárral közlekedett a település egyik utcáján. Balra kanyarodás közben nem választott megfelelő sebességet, emiatt elvesztette uralmát a jármű felett. A motorkerékpár letért az úttestről, az árokba hajtott, majd egy betonáteresztnél neki ütközött. A férfi a sérülései következtében

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban, Bekfi Mária vagyok. A Kárpátaljai Református Egyházkerület életében mozgalmas és tartalmas hétvégét zárhattunk. Megemlékezés, közös dicsőítés és a fiatalok közösségi alkalmai egyaránt helyet kaptak. Ezekről az eseményekről, üzenetükről és a közösség megtartó erejéről beszélgetünk főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével.
1: A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Debrecenben én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember. Én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való.
0: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz. Szeptember 27-én vasárnap Debrecenben emléktáblát avattak Zsukovszky Miklós, néhai lelkipásztor, a Beregi Református Egyházmegye egykori esperese és a Debreceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság megalapítója tiszteletére. A megemlékezésen igével, imádsággal és koszorúzással idézték fel szolgálatát, amelyben a hit, a közösségért vállalt felelősség és a másokért végzett önzetlen munka egyaránt fontos szerepet kapott. Az alkalomról főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök úrral beszélgetünk. Szeptember 27-én Debrecenben a református templom falán Zsukovszky Miklós emlékére emléktáblát avattak. Ugye májusban volt egy éve, hogy elvesztettük az egykori esperest és református lelkipásztort, aki nagyon sokat tett Kárpátalján azért, hogy például az egyházi önkéntes tűzoltóság is létrejöhessen. Miért tartották fontosnak, hogy így módon is megemlékezzenek róla?
1: Áldás békesség! Valóban 27-én a debreceni református egyházközség, a család és az egyházkerület munkatársai is támogatták azt, hogy egy emléktáblát helyezzünk el. Zsukovszky Miklós különleges ember volt, Isten olyan talentumokkal áldotta meg, amit nem mindenki kapott meg a környezetünkben. Ezért fontosnak tartottuk, hogy egy emléktábla felhívja majd évtizedek múlva is a figyelmét az akkor élők számára arra a tevékenységre, amit ő végzett Isten segítségével. Egy év telt el valóban, május 11-én, és azt látjuk, hogy nagyon hamar elfelejtik az embert. Én ezt személyesen is megtapasztalom, és pont emiatt az érzés miatt tartotta fontosnak a család is, és a közösségünk egésze, hogy legyen egy emléktábla.
0: Hogyan lehet ezen változtatni, hogy valakinek az emlékét megőrizzük? Akár egy ilyen tábla is mutathatja és jelezheti azt, hogy itt ebben a faluban ez az ember nagyon nagy dolgokat vitt véghez.
1: A debreceni közösség a tűzoltó laktanyán létrehozott egy emlékszobát, ami ismét arra a munkára hívja fel a figyelmet, amit ő el tudott végezni. Az ő különlegessége abban volt, hogy ő ötletgazda volt, tehát neki eszébe jutott, ő észrevette azt a szükséget, amiben volt a közösségünk. Amikor a 98-as árvíz volt, a 2001-es árvíz volt, az első közösség, a debreceni közösség volt az ő vezetésével, akik észrevették, hogy az árvíz sújtott a falvakban, nincs ivóvíz, nincs élelem. És ők egyszerűen összeálltak és főztek, segítettek, hozták az ivóvizet az embereknek, hozták az élelmet az embereknek. Neki volt olyan érzékenysége, ami ritkán adatott meg a mai világban, és erre kell emlékezni, és ezt kell példaként is oda tárni az emberek elé. Lehet néhány év múlva, vagy évtized múlva már csak az emléktábla kapcsán lehet elmondani azt valakiknek, a következő nemzedéknek, hogy milyen szolgálatot végzett az egyházmegyében, a saját gyülekezetében, és milyen példát adott az egész közösség számára, mert Ukrajnában neki jutott először eszébe, hogy önkéntes tűzoltóságot és egyházi önkéntes tűzoltóságot hozzon létre. És ő nem csak ötletelt, hanem ő nagyon sokat dolgozott azért, hogy megvalósuljanak azok a tervek, amelyek közhasznúak, amelyek az egész közösségnek a javára vannak. És ha így visszaemlékszem a 21 évvel ezelőtt létrehozott önkéntes tűzoltóságra, akkor ők nem csak abban segítettek, hogy a nehéz körülmények között tevékenykedő állami katasztrófavédelmi szolgálatot teljesítő munkáját támogatta, hanem ők egy nap múlva visszamentek a tűzeset helyszínére, és megkérdezték azt is, hogy miben segíthetnek. És lehet a családnak ruhára volt szükség, lehet élelemre, de lehet épp a tűzoltók, önkéntes tűzoltók munkás kezére, akik megjavították a tetőt, visszarakták a tetőfedőanyagot, és valamilyen módon hozzájárultak, hogy a család újra tudja kezdeni a mindennapjait, az életét. És ez egyedi, ilyen nem sokszor fordul elő a világba. A másik oldalt egy családot még meg is büntetnek azért, mert valamit nem úgy tette, hogy kellett. Egy református önkéntes tűzoltó parancsnok meg azzal is törődött, hogy lesz-e mit felvenniük másnap, és hol fognak megszállni. Átmenetileg miben kell a legnagyobb, vagy miben van a legnagyobb szükségük a bajba jutott családoknak. Én úgy gondolom, hogy lehet majd ez a riport is valahol egy hanganyagban meg fog maradni, és amikor majd nem emlékeznek szemtanúk, meg bajtársak arra, hogy milyen szolgálatot végzett Rukovszky Miklós tiszteletes úr, akkor majd valahol az archívumból elő lehet lesz keresni. Én úgy gondolom, hogy fontos példákat állítani, fontos az emberi lélek érzékenységét, nyitottságát és segítőkészségét újra és újra hangsúlyozni, mert ebben a háborús világban, amiben élünk, egyre inkább önzővé, elvadultá vál a társadalom, és ezt nem szabad megengedni, mert a szeretet nem fegyverekkel gyakorolható és megtapasztaltatható, hanem közelséggel, az érzékenységgel, a segítségnyújtással, a meghallgatással, a biztató szóval és a segítőtettel.
0: Egy év telt el az elvesztése óta. Ön hogy látja, illetve a gyülekezetek hogy látják Dercemben és Mezőváriban? Fent tudott maradni az egyházi önkéntes tűzoltóság, de láthatjuk a hírekben, hogy ugyanúgy végzik a szolgálatot, tehát kaptak egy olyan alapot, egy olyan megerősítést tőle, hogy igenis fontos ez a szolgálat, az ő elvesztése után is, és tovább viszik. Ön hogy látja ezt? Fent tud majd maradni a továbbiakban ez a két egyházi önkéntes tűzoltóság nélküle?
1: Én hiszem, hogy fent tud maradni. Ez az egy év még igazán nem tanúskodik arról, hogy mi jól helytállunk, vagy helytáltunk ő helyette, vagy ő utána, mert még sok minden a lendületből megy, amit ő letett az asztalra, amit ő megépített, kiárt, tehát még mondhatom azt, hogy még lehet az önkéntes tűzoltóság abból az üzemanyagból tankol, amiről ő gondoskodott, vagy azokat az eszközöket használja, amiről ő gondoskodott. Én hálás vagyok azért, hogy az idősebb lánya, Rukovszky Dénes Anna átvette a Derceni önkéntes tűzoltóság parancsnoki tisztét és az alapítvány vezetését is, melyen keresztül az önkéntes tűzoltóságok támogatáshoz juthatnak, és erkölcsi, lelki támogatásban is részesülhetnek. Nem csak abban bízok, hogy Derceni, a vári önkéntes tűzoltóság fent fog maradni, hanem abban is bízok, hogy a beregújfalui közösségnek a szándéka is meg fog valósulni, mert Beregújfaluban is a református egyházközség tagjai, presbiterei meghozták azt a döntést, hogy ők is szeretnének az ő településükön egy önkéntes tűzoltóságot. Erre a célra adakoznak, ezért a célért sokan dolgoznak, és reménykedem benne, hogy nem csak ami volt megmarad, hanem még fejlődni is fog, növekedni is fog, mert a bizonytalanság érzése nagyon sok közösségre, családra ránehezedik, és a biztonság érzetét kell a családnak, a családtagok felé, de minden közösségnek, így a református közösségnek a tagsága felé is erősíteni, sugározni, adni, éreztetni, hogy ne győzön le bennünket a kicsinyhitűség, a kételkedés, a reménytelenség, hanem reménységgel a szívünkben üzdjük meg a hitharcát.

0: A hétvége nem csak a megemlékezésről, hanem a dicsőítésről is szólt, hiszen első alkalommal találkoztak Beregszászban a kárpátaljai református dicsőítő együttesek, hogy közösen szolgáljanak énekkel és zenével. A találkozó nem csak a dicsőítésről szólt, hanem a közösségépítésről és arról is, hogy a különböző gyülekezetekből érkező zenészek és szolgálattevők együtt erősítsék egymást a hitben. De a fiatalok számára is a közösségről szólt a hétvége, hiszen Nagyberegen több mint 200 konfirmandus találkozott, míg Mezőváriban több mint 100 hittanos gyermek vett részt közös programokon. Éneklés, tanítás, játék és élmények várták őket, a Bárka munkacsoport kísérő programjai pedig további tartalmas lehetőségeket kínáltak a résztvevőknek. Folytatjuk beszélgetésünket főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök úrral. A megemlékezés mellett ezen a hétvégén a dicsőítés is nagy szerepet kapott, hiszen első alkalommal szervezték meg a kárpátaljai református dicsőítő együttesek találkozóját. Honnan jött ez a kezdeményezés, és hogyan értékelné ezt?
1: Egy munkácsi presbiter, Kosztyu Zsolt diakónusunk, presbitertársunknak az ötlete volt. Volt egy találkozó, ahol a diakónusokkal voltunk egy képzésen, egy közösségi csendes napon. Akkor keresett meg, és kérdezte meg, hogy mit szólok hozzá. Mondtam, hogy én jónak látom, támogatom, és próbáljuk meg megszervezni minél hamarabb. Hát a minél hamarabb azért egy 2,5 hónapot igénybe vett, de 5 dicsőítő zenekar, Istent dicsérő, magasztaló zenekar vett részt az első találkozón. Van, akik több mint 20 éve zenélnek együtt, vagy nagyjából együtt, többségében együtt. Vannak olyanok, akik egy oktatási intézménynek a diákjai, és együtt zenélnek. Én hálás vagyok ezért a kezdeményezésért. Akik eljöttek erre az alkalomra, azok nem jól érezték magukat, jól is érezték magukat, de hitben, lelkiekben is megerősödhettek, és láthatták azt, hogy a kárpátai református közösségben van élet, ez egy élő, hitvalló közösség, és tudják magasztalni az Urat abban az időszakban is, amikor nagyon sok embernek az életében nagy próba, a szétszakítottság, a gyász, a háborútól való félelem, a bizonytalanság. Ott, abban a 3 órában az ember erről megfeledkezett, és tudta dicsérni és magasztalni az Istent, és lelkileg is fel tudott üdülni. Én fontosnak tartom, és úgy is köszöntem el a jelenlévőktől, a zenekarok tagjaitól, hogy helyes volt a reklámtábla is, a meghívó is, hogy a kárpátai református együttesek, zenekarok első találkozója, tehát kell, hogy legyen 2., 3., meg 20. is, és reménykedem abban, hogy lesz is.
0: De az egyházban a fiataloké a jövő, mondhatjuk ezt, és ennek apropóján Nagyberegen hétvégén több mint 200 fiatal gyűlt össze, ahol ön is részt vett, hiszen a konfirmandusok találkozóját megszervezték. Mondhatjuk, hogy zajlik és pezseg az élet a kárpátaljai református egyházkerületben, az egyházmegyékben és a gyülekezetekben. Hogyan értékeli ezt az ifjúsági munkát és ezt a találkozót?
1: Valóban az ifjúsági a jövő a református egyházban, de a mai generációtól is mondhatom így, hogy a mai szépkorúaktól és öregektől tanulhatnak, vehetnek példát. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk, nem mindegy, hogy egy 60-70 vagy akár 85 éves ember hogyan tesz vallást az ő hitéről, és tud-e példája lenni a mai fiataloknak, mert a mai fiatalok példákat keresnek. Olyan embereknek az életét keresik, akik irányt tudnak mutatni. Ez a nagyberegi református gyülekezetnek a bázisán volt a konfirmandus találkozó, és csak a beregi református egyházmegyének a konfirmandusai vettek részt rajta 1-2 kivétellel, mert voltak már a Máramuros Ugocsai egyházmegyéből is konfirmandusok, néhányan, de ez egy kicsi része még a Bereg megyei konfirmandusoknak is. Pontos a konfirmandusoknak a találkozás egymással. Mert sajnos, hogy nagyon sok gyülekezetben nem úgy van, mint régen, hogy 20, meg 32, meg 40 konfirmandus, meg 60 konfirmandus van, ennél sokkal kevesebb van. De van, kell, hogy találkozzanak, kell, hogy ismerjék egymást, kell, hogy közösséget is alkossanak, mert ők lesznek valóban a jövő református egyház tagjai, a hitvallók, és reménykedünk benne, hogy nem a mártírjai a világnak és a gonosznak, hanem a Krisztus népének az zászlóvivői. Ez egy jó alkalom volt, én magam is úgy vettem rajta részt, hogy töltekeztem, volt vendégelőadónk, és a nagyberegi konfirmandus találkozóról Mezővárjuba érkeztem, ahol a kiskörzet itt tanult gyerekeinek volt egy egész napos találkozója, ők is korán kezdték a napot, és 5 órakor kezdődött egy evangelizációs alkalom, amit Menyhárt István tiszteletes tartott, de amit ki szeretnék emelni, a délutáni programot Budapestről és Kárpátaljáról érkező Bárka munkaközösség tartotta, ami nagyon építő volt, gazdag volt élményekben a gyerekek számára is, és a itt megélése, megtapasztalása ugyanúgy a konfirmandus találkozó, mint a kisebbek között, a hittanos gyerekek találkozóján élő valóság. És én úgy gondolom, hogy a jövő szempontjából erre van szükség, hogy ne csak hittankönyvekből olvassanak, halljanak, tapasztaljanak valamit a múltról, hanem lássák, érezzék az élő egyház közösségének az erejét, a jelenlétét, és én hálás vagyok azért, hogy a szombati nap fiatalok és gyerekekre lett fordítva Bereg megyében. Köszönet mindazoknak, akik ebben részt vettek, és a Bárka tábor munkatársai, akik Budapestről elutaztak hozzánk, ők is köszönetet érdemelnek, mert nagyon építő és ötlet gazdag alkalmat, foglalkozásokat szerveztek.
0: Püspök úr, amikor vasárnap este megpihent, egy ilyen hétvége után milyen érzések voltak önben, amikor a kicsiktől a nagyokig, a megemlékezéstől a dicsőítésig egy hétvégében minden jelen volt, és mondhatjuk azt, hogy megmutatta, hogy él a kárpátaljai református közösség ez a hétvége.
1: Későn érkeztem haza, és a hála volt a szívemben. Én ezt nem képmutatás miatt, hanem én úgy éreztem, hogy a munkánknak van értelme, gyümölcse. A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Dercembe én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember. Én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való. Volt egy bizonyságtétel, lehet, hogy sokan, még maga a bizonyságtevő sem konkrétan ezt szerette volna, de volt egy mondat, az egyik zenekar tagja azt mondta, hogy ő valamikor a gyerekszobába Krisz együttesnek a zenéjét, a ligei üzenetét hallgatta, és ez meghatározta az életét. Ez a mondat este többször is eszembe jutott, amikor egy felnőtt ember, egy tiszteletben lévő pedagógus hegedűvel a kezében azt mondja, hogy akkor, ami ezelőtt valóban 25 évvel történt, az meghatározta az ő életének az irányát, a célját, és ő most ott áll a színpadon, és magasztalja a feltámadott élő Krisztust. Én ezért voltam hálás, és én köszönömmel, sok-sok köszönömmel aludtam el, és adtam Istennek hálát azért, hogy én ezt láthatom, megérezhetem, megtapasztalhatom, és a mi közösségünk nem egy emberi szervezet, hanem Isten népe, Jézus Krisztus teste, és ez a test él, azért, mert él az ő Ura, megváltója.
0: Bízzunk benne, és kérjük a Jóistent arra, hogy ez a hétvége is sokakban akár ilyen élményt és ilyen magot vessen el, akár a hittanosokban, akár a fiatalokban, vagy akik részt vettek ezen a dicsőítő alkalmon, hogy valóban lehetséges, hogy 10-20 év múlva ugyanezeket a szavakat mondja el, hogy megváltozott az élete. Köszönjük szépen a beszélgetést!
1: Nagyon szívesen áldott napot kívánok a rádió hallgatóknak és a rádió stáb minden munkatársának.
0: A hétvége eseményei jól mutatják, hogy a református közösségekben minden korosztálynak megvan a maga helye és szolgálata. Az emlékezés a múlt értékeit őrzi, a dicsőítés a jelen közösségét erősíti, a fiatalokkal végzett munka pedig a jövőt építi. A közös alkalmak pedig abban is segítenek, hogy a hit és az összetartozás ne csak a templom falai között, hanem a mindennapokban is megtartó erő legyen. Az elmúlt hétvége eseményeiről főtiszteletű Zánfár Bián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével beszélgettünk. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, áldást, békességet!

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. szeptember 29-én kedden 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 29 вересня 2026 року, вівторок. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Beregszázban tartották meg a Kárpátalja Hősei című kutató és tudományos munkák megyei versenyének járási fordulóját. A versenyhez a beregszászi járás 9 kistérségéből több mint 30 diák csatlakozott. A projekt célja, hogy bevonja a diákokat és az oktatókat az információk összegyűjtésébe, valamint a megye valamennyi közösségből származó Ukrajnáért elesett védők emlékének megőrzésébe. Szerkesztőségünk is ellátogatott a verseny beregszászi járási fordulójára, ahol Turányi Jaroszlávával, a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal oktatás ügyekért felelős osztályának vezetőjével beszélgettünk.
6: Сьогодні у Берегівській районній військовій адміністрації проходить районний.
4: Mint mondta, ma a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal épületében zajlik a Kárpátalja Hősei című megyei versenyjárási fordulója. A rendezvény célja, hogy megemlékezzünk azokról, akik a legdrágábbat adták. Életüket áldozták államunk szabadságáért és függetlenségéért, valamint Ukrajna békés jövőjének megteremtéséért. Fontos, hogy köszönetet mondjunk nekik, fejet hajtsunk előttük, és örökké emlékezzünk rájuk. A járási fordulón a beregszászi járás kistérségeinek általános középfokú oktatás intézményéből érkezett diákok vesznek részt. Összesen 34 résztvevőnk van 9 kistérségből. A diákok olyan hősökről mesélnek, akik az adott településeken tanultak vagy születtek, illetve akik a rokonaik, közeli hozzátartozóik, vagy egyszerűen az ismerőseik voltak, vagyis megemlékeznek azoknak az embereknek a nevéről, akik azért indultak harcolni, hogy megvédjék otthonukat, földjüket, szeretteiket, valamint Ukrajna szabadsághoz és függetlenséghez való jogát.
5: У Берегові провели районний етап обласного конкурсу пошуково-дослідницьких робіт «Герої Закарпаття». До конкурсу долучилися понад 30 учнів з 9 громад Берегівського району. Мета проєкту – залучити учнів та освітян до збору інформації та збереження пам'яті про всіх полеглих захисників України з кожної громади області. Ми завітали на Берегівський районний етап конкурсу, де поспілкувалися з керівником відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Турані Ярославою. Далі ви чуєте її слова.
6: Сьогодні у Берегівській районній військовій адміністрації проходить районний етап обласного конкурсу «Герої Закарпаття», який покликаний згадати, подякувати, вклонитися і пам'ятати завжди про тих, хто віддав найдорожче, хто віддав своє життя заради свободи і незалежності нашої держави, заради розвитку мирного майбутнього України. На районному етапі присутні учні закладів загальної середньої освіти територіальних громад Берегівського району. У нас присутні 34 учасники з 9 громад, які розповідають про героїв, які вчилися, народилися в їх населених пунктах, які є їхніми рідними, близькими або просто знайомими. Тобто вони згадують імена тих, хто пішов захищати свій дім, свою землю, своїх рідних, право України бути вільною і незалежною.
4: A beregszászi szolgáltatóipari szaklíceum diákjai szerezték meg az első helyet.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. szeptember 29-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 29 вересня 2026 року, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Beregszászban tartották meg a Kárpátalja Hősei című kutató és tudományos munkák megyei versenyének járási fordulóját. A versenyhez a beregszászi járás 9 kistérségéből több mint 30 diák csatlakozott. A projekt célja, hogy bevonja a diákokat és az oktatókat az információk összegyűjtésébe, valamint a megye valamennyi közösségből származó Ukrajnáért elesett védők emlékének megőrzésébe. Szerkesztőségünk is ellátogatott a verseny beregszászi járási fordulójára, ahol Turányi Jaroszlávával a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal oktatásügyekért felelős osztályának vezetőjével beszélgettünk. Mint mondta, ma a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal épületében zajlik a Kárpátalja Hősei című megyei versenyjárási fordulója. A rendezvény célja, hogy megemlékezzünk azokról, akik a legdrágábbat adták. Életüket áldozták államunk szabadságáért és függetlenségéért, valamint Ukrajna békés jövőjének megteremtéséért. Fontos, hogy köszönetet mondjunk nekik, fejet hajtsunk előttük, és örökké emlékezzünk rájuk. A járási fordulón a beregszászi járás kistérségeinek általános középfokú oktatási intézményéből érkezett diákok vesznek részt. Összesen 34 résztvevőnk van 9 kistérségből. A diákok olyan hősökről mesélnek, akik az adott településeken tanultak vagy születtek, illetve akik a rokonaik, közeli hozzátartozóik, vagy egyszerűen az ismerőseik voltak, vagyis megemlékeznek azoknak az embereknek a nevéről, akik azért indultak harcolni, hogy megvédjék otthonukat, föld szeretteiket, valamint Ukrajna szabadsághoz és függetlenséghez való jogát.
4: У Берегові провели районний етап обласного конкурсу пошуково-дослідницьких робіт «Герої Закарпаття». До конкурсу долучилися понад 30 учнів з 9 громад Берегівського району. Мета проєкту – залучити учнів та освітян до збору інформації та збереження пам'яті про всіх полеглих захисників України з кожної громади області. Ми завітали на Берегівський районний етап конкурсу, де поспілкувалися з керівником відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Турані Ярославою. Далі ви чуєте її слова.
5: Сьогодні у Берегівській районній військовій адміністрації проходить районний етап обласного конкурсу «Герої Закарпаття», який покликаний згадати, подякувати, вклонитися і пам'ятати завжди про тих, хто віддав найдорожче, хто віддав своє життя заради свободи і незалежності нашої держави, заради розвитку мирного майбутнього України. На районному етапі присутні учні закладів загальної середньої освіти територіальних громад Берегівського району. У нас присутні 34 учасники з 9 громад, які розповідають про героїв, які вчилися, народилися в їх населених пунктах, які є їхніми рідними, близькими або просто знайомими. Тобто вони згадують імена тих, хто пішов захищати свій дім, свою землю, своїх рідних, право України бути вільною і незалежною.
3: A beregszászi szolgáltatóipari szaklíceum diákjai szerezték meg az első helyet összesített csapatversenyben, valamint a Vándorkupát a szeptember 28-án a magyarországi Ecseren megrendezett Juhász József nevét viselő Kárpát régiós 14. nemzetközi nyílt tüzönsütőfőző versenyen. Erről a beregszászi szolgáltatóipari szaklíceum számolt be. A versenyen a résztvevők szakmai tudásukat és ügyességüket mutatták be, a liceum csapata pedig méltó módon képviselte intézményét és az általuk választott szakmákat. Az összesített eredmények alapján a líceum csapata az első helyen végzett, és elnyerte a Vándorkupát is. A trófea egy évig marad az intézménynél, immár másodszor az elmúlt 4 évben.
4: Студенти Берегівського професійного ліцею сфери послуг здобули перше загальнокомандне місце та перехідний кубок на 14-му міжнародному конкурсі відкритого вогню Карпатського регіону імені Югаса Йовжефа, що відбувся 28 вересня в угорському місті Ечер. Про це повідомили у Берегівському професійному ліцеї сфери послуг. Змагання зібрали учасників, які демонстрували професійність.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Nyomni kell így is, és nyomom tovább. Dolgozok, még így lesz a romokból ház. Csak suttognak tátongva az apa sebek. De nyugodt lehetsz, kisfiam, én hazamegyek.

Voltam és más az út, levágtam csápokat, de száz karú. Talán ha van, meglátott a jó Isten, rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

De kért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a szóba. Jodin FM.
1: Klasszne radio. V dorohu.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Akárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92.1 FM.

2003-as Wrecking Ball nem csak zeneileg, hanem vizuálisan is sokkoló volt. Ezzel a dallal Miley végleg maga mögött hagyta a Disney érát. De most tekerjünk vissza az időben egy kicsit, You're Not The Climb, ami még a Hannah Montana korszak lezárásához köthető.

csak a hangját hallanám, már felismerném. Miley rekettes erőteljes ének hangja semmihez sem hasonlítható, nem véletlen, hogy még a Metallicával is dolgozott együtt. Miley egyik legfontosabb üzenete az önállósága, az öntudat. Ez a következő dalban is visszaköszön, ez a Flowers, amivel az egész világot elbűvölte.

Lassan a műsor végére érünk, de nem zárhatjuk a Miley világát anélkül, hogy ne hallanánk az ő rokkos oldalát. Egy Blondie feldolgozás következik, ami szintén jobban szól, mint az eredeti. Jön a Heart of Glass. Ez volt a Miley világa itt a Pulzus FM-en, én pedig Antal István voltam. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Sziasztok! У програмі музичний трек прозвучали хіти американської співачки Miley Cyrus. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіо Пульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zeneschav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulsz.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki úr.

ezt is, amaszt is gyermekkora olta. Néha egy új dalt terem önként húrja, s felejti legott, már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallotta?

Üssed, üssed, botocskám! Hol volt, hol nem volt, a hetet hét országon túl, az Operenciás tengeren innét volt. Volt egyszer egy szegény favágó ember. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere, még annál is szegényebb. Hajnaltól estig vágta a fát az erdőben, de az ebédje, s a vacsorája száraz kenyér volt, a sabele. Hát egyszer, amint falatoznék egy fa tövében, honnét, merről nem látta. Elég az, hogy csak elébe állított egy ősz öregember, s egy falás kenyeret kért tőle Isten nevében. Jó szívvel, mondta a szegény ember, mert látom, hogy kigyelmed még nálam is szegényebb. Azzal ketté törte a kenyeret, s a felét az öregembernek adta. No, te szegény ember, mondta az öreg, tudd meg, hogy én a jók jutalmazója, s a rosszak büntetője vagyok. Megosztottad velem a kenyeredet, jó tett helyébe jót várj. Ugyan, gondolta magában a favágó, mi jót várhatok én ettől az öregembertől? Eközben az öreg kihúzott a tarisznyájából egy abroszt, s azt mondta. Neked adom ezt az abroszt, te szegény ember. Ha megéhezel, csak szólj neki, terülj, terülj, abroszkám. S egyszeriben terített asztalod lesz, s annyi étel, ital, s mindenféle jó, amennyit csak a szemed szájad kíván. Megköszönte a szegény ember.

az ajándékot, elbúcsúzott az öregtől, s azzal elindult hazafelé. Gondolta magában, hogy ha nem is mondott igazat az öregember, az Ambrosz is ér valamit. No, hiszen majd megpróbáljak, csak megéhezzék. Azám nem kellett sokáig várni, hogy megéhezzék. Egyszerre csak muzsikálni kezdett a gyomra. Éppen akkor ért egy kocsma elé. Gondolta, bemegy oda, s ott kipróbálja az Ambroszt. Bement, leült az asztal mellé, elévette az Ambroszt, s mondta neki, terülj, terülj, Ambroszkám! Hát, uram, teremtőm, az Ambrosz egyszeriben ráterült az asztalra, s abban a minutában tele volt étellel, itallal. Volt azon fehér cipó, malacpecsenye, túrós palacsinta, töltött káposzta, töltött tyúk, vörösbor, fehérbor, mézes pálinka. Szaladt hozzá a kocsmáros, összecsapja a kezét, s kérdi. Hartken, hú, találta ezt a csuda Ambroszt? Elmondja a szegény ember, hogy kiadta neki. De bezzeg jó barátságba keveredett vele a kocsmáros és a felesége. Ők is az asztalhoz telepettek, s ettek, ittak, vígan voltak. A szegény ember nem is ment tovább, ott maradott éjszakára. A kocsmárosné ágyat vetett neki, s megvárta, míg elalszik a szegény ember. Hiszen csak ezt várta, ahogy a szegény ember elaludt, kilopta a tarisznyájából az Ambroszt, hamarosan éppen olyat csinált, s kicserélte a szegény emberével. Reggel tovább ment a szegény ember, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon nagy örömmel a feleségének. No, asszony, vége a szegénységünknek. Kaptam egy olyan Ambroszt, hogy csak egyet szólok neki, s annyi rajta az ételital, hogy a falunak is elég volna. Ó, hallálj, mondta az asszony, ne helytelenkedjék, talán csak nem ment el az esze. No, ha nem hiszed, mindjárt megmutatom. Egyszeriben elévette az Ambroszt, s szólt neki. Terülj, terülj, Ambroszkám! Annak ugyan mondhatta ezerszer is. Sem nem mozdult, sem nem terült. Ételnek, italnak híre sem volt. Lássa, lássa, mondta az asszony, minek helytelenkedik? Jobb volna, ha visszafordulna az erdőbe, s vágná a fát. Egy betévő falás sincs a háznál. De így, de úgy, erősködött a szegény ember, ez az Ambrosz terült már egyszer. Meg sem gondolta, hogy az ő csuda Ambroszát elcserélték a kocsmában. Visszament nagy búsan az erdőbe, vágta a fát, mint annak előtte. Déltájban letelepedett egy fa alá, elévette a száraz kenyeret, s gondolkodott, vajon eljön-e még az az ősz öregember. Bezzeg, hogy eljött, s Isten nevében egy falás kenyeret kért tőle. Én jó szívvel, öreg, mondta, pedig nagy bánatot okoztál nekem. Csak egyszer terült az Ambrosz, többször nem. Pedig ezerszer is mondtam, terülj, terülj, Ambroszkám. No bizony, ha nem terült, mondta az öreg, akkor nem is az az Ambrosz, amelyet én adtam. Kicserélték bizonyosan. Hanem várj csak, adok én neked most egy bárány. Ennek csak annyit mondj, táncolj, táncolj, báránykám, s úgy hull az arany a gyapjából, mint az áporeső. De vigyázz rá, nehogy ezt is ellopják. Azzal csak kihúzott egy fehér gyapjas báránykát a tarisznyájából, odaadta a szegény embernek, és eltűnt az őszöregember, mintha a föld nyelte volna el. A szegény ember egy ág nem sok annyit sem vágott többet, indult nagy örömmel hazafelé. De megint csak betért a kocsmába, és eldicsekedett a kocsmároségnak, hogy milyen bárányt ajándékozott neki az öregember. Hadd lám, mondta a kocsmáros és a felesége, csak ugyanigaz-e? Szól a szegény ember a báránynak, táncolj, táncolj, báránykám. Hát, halljatok csodát, hullott a gyapjuk közül az arany, mint az áporeső. Csak szedjék, kendek, szedjék, biztatta a szegény ember a kocsmárosra feleségét. Nekem úgyis akkor lesz pénzem, amikor akarom. Hanem a kocsmáros s a felesége nem elégedtek meg ezzel. Éjjel, míg a szegény ember aludt, ellopták a bárányt, és egy másikat állítottak a helyébe, szakasztott olyat. Bezzeg, hogy mikor a szegény ember hazatért, szólt a báránynak, táncolj, táncolj, báránykám, csak bégetett keservesen, s bizony nem perdült táncra. Káromkodott a szegény ember, sírt a felesége, s mint azon kesergett, hogy az ura megháborodott elméjében. Visszament a szegény ember az erdőbe, de olyan erős nagy bánata nehezedett a szívére, hogy a munkájának sem volt semmi látszatja. Délben leült egy fa alá, elévette a kenyeret, de enni sem tudott a nagy bánattól s a bosszúságtól. Hát, amint keserge magában, csak eléjá megint az őszöregember, de most nem kért tőle kenyeret. Búsulsz, ugye, szegény ember? Kérdi az öreg. Ellopták a bárányodat is, ugye?
Hát, tudd meg, hogy a kocsmárosék lopták el az abroszt is, a bárányt is. De ne búsulj, még egyszer segítek rajtad, mert olyan jó szívvel voltál irántam. Nesze, adok neked egy botot. Menj a kocsmába, s szólj a botnak, üssed, üssed, botocskám. És addig üti őket, míg elé nem adják az abroszt is, a bárányt is. Csak aztán jól vigyázz erre a botra, mert olyan botám ez, hogy egy ármádia katonát is agyonver, ha szólsz neki. A szegény ember meg sem köszönhette a botot, az őszöregemmel eltűnt. Indult ő is egyszeriben, meg sem állott, míg a kocsmába nem ért. Eleinte szép szóval próbálta, kérte, adják vissza az abroszt meg a bárányt. De mikor látta, hogy nem fog a szép beszéd, szólt a botnak, üssed, üssed, botocskám! Hé, uram Jézus, ne hagyj el, lett nem ulas mindjárt, síp-súp! Ütötte, vágta a bot fejbe, hátba, ahol találta a kocsmárost is, a feleségét is, míg el nem nyúltak a földön. Bezzeg visszaadták az abroszt is, a bárányt is. De most már örült a szegény ember, csak hogy ki nem bújt a bőréből nagy örömében. Futott haza, mint a sebesszél, hadd lássa a felesége, hogy nem beszélt bolondot. Ahogy hazaért, szólt az abrosznak, terülj, terülj, abroszkám! S hát az abrosz csak ugyan megterült. Volt annyi ételsital, hogy a falu sem győzte megenni, meginni. Aztán meg a báránykának szólt. Táncolj, táncolj, báránykám! S hullott az arany, mint az áporeső. Híre ment az egész országban, még azon is egy sánta arasszal túl, hogy a szegény favágónak milyen csodálatos abrosza meg báránykája van. S jöttek is csodájára mindenfelől. Hercegek, grófok, bárók, s válogatott cigánylegények. Azám eljutott még a király is. Azt mondta a király a favágónak. Hallottam a hírét a csuda abroszodnak, s a csuda bárányodnak. Hadlám, igaz-e, amit nekem beszéltek. De vigyázz az életedre, mert ha hiába bolondultam ide, karóba húzatom a fejedet. No, hiszen nem ijedt meg a szegény ember. Szólt az abrosznak. Terülj, terülj, abroszkám. S olyan ebéd kerekedett az asztalra, hogy a király is megkívánta, s evett, ivott, amennyi belefér. – Na most a bárányt hadlám! – parancsolta a király. – Táncolj, táncolj, báránykám! – szólt a szegény ember, s táncolt a bárány, hullott az arany, hogy a királynak a szeme is káprázott belé. – Jó van! – mondta a király. – Látom, hogy nem bolondítottad a népeket. Hát most azt parancsolom neked, hogy hónap délre, mire én hazaérek, ott legyen a palotámban az abrosz is, a bárány is. Megijedt a szegény ember. Istenem, Istenem, mit csináljon? Ha nem engedelmeskedik, karóba húzatja a fejét a király. Mert úgy tudjátok meg, hogy a király megirigyelte a szegény embertől az abroszt s a báránykát. Búsult a szegény ember, évelődött, a szemét se tudta lehunni. Ő bizony, gondolta magában, nem viszi a királyhoz sem az abroszt, sem a bárányt, s ha utána jönnek, majd szól a botjának. Hát csak ugyan. Másnap este már jött is az udvarmester 12 katonával, s parancsolta a szegény embernek, hogy induljon velünk mindjárt, s hozza magával az abroszt is, a báránykát is. Megyek, megyek, mondta a szegény ember, csak várjatok. Azzal egyet suttintott a botnak kétszer mondania, súp-súp, ütötte, vágta az udvarmestert, a katonákat, ahol találta. Szégyen szemre hazáig szaladtak, s nagy lelkendezve jelentették a királynak, hogy mi történt. Hely, mérgelődött a király, összetrombitáltatta, ami katonája volt, s indult a szegény ember ellen. De a szegény ember, ahogy megérkezett a király a seregével, csak szólt a botnak, üssed, üssed, botocskám! S a bot úgy fejbe kólintotta a királyt, hogy egyszeriben lefordult lováról, s fel se kell többet. Kifutott belőle a gonosz lelke. Súp-súp neki az ármádiának, s hát egy szempillantásra földön hevert az egész ármádia. De bezzeg volt nagy öröm az egész országban, mikor meghallották, hogy elpusztult az a gonosz lelkű király. Egyszeriben gyűlést hívtak, s kikiáltották a szegény embert királynak. No, ezt aztán szerette minden lélek. Jó király volt, s ma is él, ha meg nem halt.

Bátor tint a nyúl. Picúr sietett az utcán. Az egyik kezében táska volt, a másik kezében az apró pénz. Pompom egy ágon csücsült,

0: nagy fa kinyúló ágán, és kíváncsian figyelte a siető picót. Hogy kicsoda Pompom? Igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer meg olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrös sapkához hasonlít. Egy kíváncsian figyelő szőrös sapkához. Picúr a nagy fa alá ért, és ezt mondta sokszor egymás után. Kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros. Pompom fülelt, de nem értett semmit az egészből, egy kukkot se. Lekiáltott hát, mert Picúr észre se vette őt, s már tovább akart menni. Szia, Picúr, hova rohansz? Picúr megtorpant, s felnézett. Szia, Pompom, a papírboltba, kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros. És miért mondod folyton, hogy kék, piros, kék, piros? Hogy el ne felejtsem, válaszolta Picúr, és már indult is. Veled mehetek? Kérdezte Pompom. Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, mint egy sapka, majd ő is mondogatta, hogy kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros, bár még mindig nem értett egy szót sem az egészből. És senki. De senki sem értette, hogy miért rohan Picúr, és miért mondja, hogy kék, piros, és senki, de senki sem értette, hogy miért mondja a sapkája is. Így értek a papírbolthoz. A papírboltban a pult mögött egy nagy bajuszú eladó áldogált. Nyájasan elmosolyodott, amikor meglátta belépő Picúrt, még a bajuszán is pödört egyet.
1: – Mi tetszik?
0: – kérdezte a bajusz mögül. Picúr nem mosolygott, hanem gyorsan mondta, hogy el ne felejtse. – Kérek egy üveg kék tintát, meg egy üveg piros tintát. Pompom bólintott, hogy
1: – aha, minden világos, ezt jelentette hát a kék-piros.
0: De a nagy bajuszú eladónak semmi sem volt világos. Kíváncsian kérdezte.
1: – Mire lesz?
0: A kék tinta tornaórára, a piros tinta énekórára, felelte Picúr.
1: Értem,
0: mondta a nagy bajuszú, holott nem értette, hogy miért kell az énekórára, különösen a tornaórára színes tinta, de nem firtatta. Csak felsóhajtott, s így mormogott a bajusz alatt.
1: Már csak egy éve van a nyugdíjig, addig fél lábon is kibírom.
0: Odaadta a kék és a piros tintát, a fiókba rakta az apró pénzt, és kifejezéstelen szemmel bámult a távozó kislány után.
1: Még a sapkája is olyan furcsa.
0: Suhont át az agyán, de nem foglalkozott vele többet, vigyázott az idegeire. Picúr az egyik kezében fogta a táskát, a másik kezében a két tintás üveget, és így siettek, loholtak az utcán. Annyira siettek és annyira loholtak, hogy a sarkon nem vették észre a kanyarban a gödröt. Picúr megbotlott, elejtette a két üveget, az üvegek eltörtek, a tinta kifolyt.
2: Ajajaj, mondta Pompom, ez a vacak gödör.
0: Majd visszavickélt Picúr búbjára, mert a megbotlástól kicsit előre csúszott. Picúr nem szólt semmit, leült egy padra, és sírva fakadt bánatában és mérgében, hogy most oda a tinta, és hogy miért nem figyelt jobban arra a vacak gödörre. Pompom együttérzően hümmögött, meg rákogott, majd ezt mondta.
2: Ne sírj, azt nem bírom. Meséljek neked bátor tintanyúrról.
0: Picúr abbahagyta a sírást, megtörölte a szemét.
2: Mesélj,
0: szipogta.
3: Figyelem,
0: rikkantott Pompom, kezdődik a mese. Bátor tintanyúl úgy született, hogy egy üveg kék tinta és egy üveg piros tinta kifolyt az aszfaltra. Jött egy csizma, belelépett, majd kényes kedve törölgette az aszfaltba a lábát, így lett a két hosszú füle. Oda pattant egy labda, így lett a pamacs farka. Arra jött egy fiú egy ággal, négy lábat húzott neki. Jött egy kutya, megugatta, de bátor tintanyúl, aki kék és piros színű volt, nem ijedt meg, felállt, és pofon legyintette a kutyát. A kutya behúzta a farkát, és szó nélkül elsonfordált. Bátor tintanyúl erre még bátrabb lett, kidüllesztette a mellét, s így szólt.
3: Mak-mak, én vagyok bátor tintanyúl, mindenki reszkessen,
0: majd döngő léptekkel elindult.
2: Egy-egy vékonyabb fát csak úgy félkézzel megrázott, az ágakon rémülten kapaszkodtak a verebek. A lábával meg csak úgy menet közben felborogatta a kukabödönöket. Majd sorra becsapkodt az utcára nyíró ajtókat, rálépett egy gumilabdára, a labda kipukkadt. Ahogy ment, peckesen, meglátott egy csúzlival lövöldöző fiút, egyenesen felé tartott.
3: Állj vagy lövök!
2: Figyelmeztette a fiú, de bátor tintanyúl gúnyosan nevetett, csípőre tette a kezét, s így szólt. Lőj csak, te pupák! A fiú mérges lett, megcélozta tintanyúl fülét és lőtt. De a kő simán átment a tintafülön. A lyuk meg azonnal összefort. A fiú megremegett, ilyet ő még sose látott. Bátor tintanyúl rámordult. Maradizomat, te majd adok én neked, te fűlyukasztó, tűnj el a szemem elől, te csúzli huszár! A fiúnak nem kellett kétszer mondani, Iszkiri elfutott. Bátor tintanyúl tovább sétálgatott, meg lépegetett, és találkozott egy utcai cirkusszal. A cirkusz két szeméből állt, egy idomítóból és egy foghíjas oroszlánból. Mind a kettőn csíkos trikó volt. Az idomító rekedten kiabált.
1: Csak tessék, csak folyvást! Óriási szenzáció! Itt ez a rettenetes oroszlán! Itt van neki a rettenetes szája! Aki belemeri dugni a fejét a rettenetesen kitátott szájába, az kap egy fagyalajtot! Csak tessék, csak folyvást! Óriási szenzáció!
2: Sokan körülállták őket, de mondanom se kell, hogy senki sem merte a fejét az oroszlán szájába dugni. Ekkor bátor tintanyúl odalépett az oroszlánhoz, és jó hangosan így szólt hozzá. Mondd, hogy á, hunyd be a szemed, nyisd ki szád! Mondta az oroszlán bambán, behunyt a szemét, és kitátotta a száját. Bátor tintanyúl szépen bemászott az oroszlán szájába, és onnan mondta az idomárnak.
1: Kérem a fagylaltot!
2: Majd integetett, csókokat hintett a közönségnek. A körben állók a hasukat fogták, úgy nevettek. Az oroszlán behunyt szemmel tátotta a száját. De az idomár nagyon mérges lett, amiért csúfot űztek belőle meg a cirkuszából. Óvatosan hátrason fordált, és alattomosan rálépett az oroszlán farkára. Az oroszlán ilyetében becsukta a száját, kinyitotta a szemét, és azt akarta kérdezni, hogy ki volt az. De nem tudott beszélni, mert tintanyúl a szájában volt. A közönség szörnyűködött, az idomár gonoszul villogtatta a szemét. De bátor tintanyúl nem esett kétségbe. Kinyúlt a foghíjon, megcsiklandozta az oroszlán orrát meg a bajuszát. Az oroszlán vastag hangon rötyögött meg, kuncogott, és rötyögés közben kinyitotta a száját. Tintanyúl kimászott, leporolta magát, és így szólt az idomárhoz.
1: Most már két fagylaltot kérek. Veszélyességi pótlék.
2: Az idomár mit tehetett? Savanyú képpel odaadta a két fagylaltot. De tintanyú nem szerette a fagylaltot. Átnyújtotta egy fiúnak, meg egy kislánynak. Majd nagy peckesen tovább sétált. Hát, ahogy sétált, keserves cincogás ütötte meg a fülét. Egy egér futott arra, az egyik lábán egérfogót vonszolt. Cincogva mutogatott visszafelé, majd elbújt tintanyúl háta mögött. Ebben a pillanatban vérszomjas macska nyávogás hallatszott.
1: Az egér, az enyém!
2: Bátor tintanyúl a csípőjére tette a kezét, és rámordult a macskára.
1: Ne nyávogj a fülembe!
2: Majd levette az egér lábáról az egérfogót, és a macska orrára csíptette. A macska elsompolygott orrán az egérfogóval, s ezt morogta orrhangon.
4: Hát akkor mit reggelizzek?
1: Egyél tejet, kenyérrel, meg sok gyümölcsöt!
2: Kiáltotta utána bátor tintanyúl. Hamar híre ment bátor tintanyúlnak, s nem sokára egy egész kis sereg követte, tisztes távolból persze, hiszen olyan félelmetesen düllesztette ki a mellét, villogtatta a szemét, billegtette a fülét. Követték a kutyák, a macskák, a gyerekek, az utcaseprők, a postások és a háztetőn a kéményseprők. Egy gyönyörű kis térre értek. A tér közepén állt egy gyönyörű kis szökőkút. Bár nem működött, mert a parkőr minden reggel elzárta a vizet takarékosságból, de így is gyönyörű volt. A parkőr a szökőkút peremén üldögélt és őrizte a parkot. Bátor tintanyúl megcsodálta a gyönyörű kis teret, a gyönyörű szökőkutat meg a parkört. Majd körülnézett, és így szólt.
1: Én vagyok bátor tintanyúl!
2: Körben elismerően mormogott mindenki. Bátor tintanyúl a szökőkútra csapott.
1: Ez lesz a palotám!
2: Mindenki helyeslően bólogatott. A parkőr a vállát vonogatta, hogy neki mindegy, csak ne szemeteljen senki. Bátor tintanyúl most szúrós szemmel a kutyákra nézett, majd így szólt.
5: És minden nap megeszek egy kutyát.
2: A kutyák remegve hátrébb húzottak. Most a macskákra nézett szúrósan.
5: Meg egy macskát.
2: A macskák is hátrébb húzottak. Tintanyúl balra nézett, ahol az utcaseprők álltak.
5: Meg egy utcaseprőt.
2: Az utcaseprők elbújtak a fák mögött.
5: Meg egy postást.
2: A postások behúzódtak a kapuajakba. Bátor tintanyúl felnézett a háztetőkre, s élesen rikkantotta.
5: Meg egy kéményseprőt!
2: A kéményseprők remegve belebújtak a kéményekbe. A parkőr a térdét csapkodta, úgy nevetett, míg a könnye is kijött, s ezt mondogatta.
5: Hát, itt még az öreg apám se látott.
2: Bátor tintanyúl ránézett a röhögő parkőrre, és így folytatta.
5: Meg egy parkőrt.
2: A parkőr egyből abba hagyta a nevetést, meg a vihorászást, meg a hihizést, mérgesen összeráncolta a homlokát, felállt, és egy nagyot bömbölt.
3: Majd adok én neked parkőrt tenni. Tudhatnád, hogy a legbátrabb és legerősebb ember a világon, a parkőr!
2: Ezzel odament a csaphoz, és kinyitotta. A szökőkúcs spriccelni kezdett, és a víz elmosta bátor tintanyulat. Pompom felsóhajtott.
5: De azért ő volt a legbátrabb tintanyul. Még most is élhetne, ha nem akarta volna megenni a parkőrt.
2: Picúr nevetett, kacagott. Alig bírta abba hagyni, az oldalát fogta. Nekidült a pattámlájának. Pompon elégedetten nézte.
5: Legalább már nem sír,
2: mormogta büszkén. Picúr végre felállt, de még mindig nevetett. Gyere, mondta, vennünk kell két üveg tintát. Visszamentek a papírboltba. Kérek egy üveg kék tintát, meg egy üveg piros tintát, mondta Picúr kuncogva.
1: Ez most minek lesz?
2: Kérdezte nagybajuszú eladó savanyú képpel. Ebből lesz a bátor tintanyúl. Közelebb hajolt titokzatos képpel az eladóhoz.
5: Csak vigyázni kell, hogy ne akarja megenni a parkőrt, akkor hosszú életű lesz.
2: Az eladó behunyta a szemét, és nem szólt semmit. Picúr kiszaladt a boltból, s futott az iskoláig, és csodák csodája, egyszer sejtette el a tintás üvegeket. Az iskola előtt elbúcsúztak. Pompon felugrott egy kinyúló ágra.
3: Megvárhatlak!
2: Kiáltott Picúr után. Megvárhatsz, mondta Picúr. Legközelebb miről mesélsz?
5: Madárvédő golyókapkotóról,
2: suttogta Pompon, s fel alá hintázott a kinyúló ágon.

0: mese volt!
1: Abban minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: kedves, drága, a csókom várja.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjano 102. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.